0: Rádió mindig vele.
1: Akinek

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Forrás Rádió. Ha még nem vagy függő, várj egy percet. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Mi van ma ember? 20 perc várok rád. Készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet. Nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá. Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig.

0: Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig velünk.

Dízi. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig.

Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Sok zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Idén is támogatást kapnak a 70 év felettiek Tatabányán. A stand kapta idén az év étterme díjat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu hétfőn. Az NKE képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok, mivel a továbbképzések 5 éves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beszámítanak a teljesítménybe, jegyezték meg. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik, különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Idén is támogatást kapnak a 70 év felettiek Tatabányán, adta hírül honlapján a város. Mint írják, a közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzat 2026-ban is egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Tatabányán élő 70 év feletti időskorúaknak. A támogatásra minden olyan tatabányai lakos jogosult, aki 2026. szeptember 17-éig betöltötte a 70. életévét, és ezen a napon bejelentett tatabányai lakóhellyel rendelkezett. A támogatás nem függ az érintettek jövedelmi helyzetétől. Nem kell kérelmet benyújtaniuk, vagy személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalt. A jogosultságot a nyilvántartási adatok alapján automatikusan állapítják meg. Oroszlányban az új forrás aktuális számának lapszámbemutatója kapcsán zenés beszélgetést tartanak szeptember 23-án 18 órától Cseh András grafikus filmes zenésztel. Az est házigazdája Jász Attila, az új forrás főszerkesztője, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. A stand nyert el idén a Dining Guide év étterme díjat, valamint a Best of the Best címet is, amelyet 5. alkalommal adtak át a Szél Tamás vezette étteremnek a Budapesten hétfőn este megrendezett gálán, közölték a szervezők az MTI-vel. A Master Good év étterme díj odaítélésében a stand új működési felállásra is szerepet kapott, idézte a szervezők közleménye a zsűri értékelését. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja, hangsúlyozták.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék csak elvétve fordulhat elő, 16 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Kim van már a képünk amúgy?
2: Kint.
1: Nézzétek meg a Facebookon, ilyen ébredős képünk került ki. Niki vissza is írt, hogy mi ugyanott lakunk-e Rolanddal. Mondtam, hogy ez nem, az beteges lenne, mi csak ugyanott alszunk.
2: Ennyi, az meg hát teljesen normális.
1: Csak semmi. Hajrá, Kék Tigrisek, ma a rangadó Győrben. Tényleg a másik szobában tartják?
2: A másik szobában.
1: A fürdőszoba már teljesen elázott, és mennek át a másikba?
2: Mennek át a nappaliba, igen. Egyet. Tehát, hogy most nem a magvasiban lesz, mert úgy látszik, hogy ott nem nagyon sikerült megoldani ezt a vagy tető, vagy vízvezeték, vagy hát ugyanősebb. Nem tudom, hogy azt mondták, hogy beázás volt. Mondjuk egyébként esőt nem mondanak, de mindegy, nem akarnak kockáztatni, úgyhogy az Audi Arénában lesz a mérkőzés.
1: És hogyha megfogadnak egy jó tanácsot, akkor legyen mostantól Győr Dolphins. Tehát legyenek delfinek. Cseréljünk állatot, vagy nem tudom, ott mi van, és akkor lehet majd azzal kabalázni.
2: Ott lehet, hogy nincs állat.
1: Ez hát akkor itt van delfin.
2: Nincs mindenhol állat, tudod. Tehát ez csak az amerikai fociban szokás, hogy ott minden egyes csapat névben van valamiféle állat.
1: De mert amúgy szerintem meg tök jó. Tehát, hogy én kötelezővé tenném.
2: És akkor így ki kéne találni, de várjál, mert akkor tehát lehetne ilyen ekte magyar, hogy akkor tényleg valaki jut, hogy Mangalica.
1: Jaj, jó,
2: Moson magyarországi Mangalica például.
1: Megérkeztek a pécsi szürke marhák.
2: Vagy a pécsi szürke marhák, igen. És akkor mit tudom én, lehetne ilyen egyedi, hogy a csurgói kapibarák, vagy nem tudom, tehát hogy elmész ilyen extrémebb irányba.
1: Nekem tetszik a dolog. Azt nem értem csak, hogy miért vannak itt mindig ilyen kiemelt állatok, tehát hogy bizonyos állatokkal szemben én rasszizmust érzek, tehát az első csapatnak, mit tudom én, adnék támogatást az állatkert beállna szponzornak, hogyha valaki, mit tudom én, a vállalná féreg csapatnevet.
2: Én nem közben rájöttem, hogy nem is csurgói csigák kellene legyen, mert az alliterál. És nem például a csigák is el vannak nyomva, mert hogy ugye alapvetően olyan állatokat keresnek, amik erőt képviselnek. És akkor mi van tényleg szerencsétlen gilisztákkal, a csigákkal, a...
1: Hangya a legerősebb, és senki nem hangya.
2: Ugye? Pedig mit olyan 60-i hangyák?
1: Majdnem a hódmezővásár helyett mondtam, de a 60 az jobb, az működik.
2: Aha. Jól hangzik, nem, hogy a 60-i hangyák, hogy alapvetően angolul szokták ezt tolni,
1: mert
2: nem is értem miért. Legyen magyarul, tehát hogy magyar nemzeti amerikai foci neveket.
1: Jó, szerintem ezt átvisszük.
2: Úgyhogy én mindjárt írok az Amerikai Futball Szövetségnek.
1: Budai Bölény.
2: Budai Bölények? Ez jól hangzik, vagy bivajok.
1: Bivaj.
2: Budai bivajok.
1: Vagy bárány. Nem, ez nem.
2: Hát a bárányok hallgatnak.
1: Igazad van. Vagy növényekről átnevezni, mert az is milyen, hogy azt még senki nem csinálta, lehetnének a miskolci muskátlik.
2: Persze, vagy a tatabányai tavirózsák, hogy ne, nagyon
1: vagy a dunai dinnyék. Görög, ne? Görög na játék.
2: Na, szóval, igen, ez picit barackok. Jó, erről meg kicsit másút már eszembe. Olifenszer nagyobbat futta.
1: Igen, és akkor kikapja meg a padlizsent. Pápai padlizsánok jönnek.
2: A pápai padlizsánok? Jó van, igen.
1: Befőzték a budai barackokat.
2: És minden egyes szünetben fellép a Joci.
1: Hát ott a bányai tök.
2: Az, igen.
1: Svájcban baj van. Svájcban, képzeljétek el, felpörgött a bűnözés. Mindig azt hittük, hogy ott biztonság és nyugalom van, de nem. A svájci hatóságoknak is mindent be kellett vetniük, ugyanis egy nyugdíjas nő elfelejtette kifizetni az acskót.
2: Bizony, az önkiszolgáló kasszánál beindult az acskó maffia, és az még hagyján, mert egyébként nyilván ilyen filléres tétel, gondolhatnánk. Na de, mondjuk a részleteket.
1: Bár ez egy zöldséges zacskó, ezt tegyük hozzá, tehát nem arról van szó, amit én néha elkövetek, hogy leveszek egy zacskót a pénztárnál, mert idegesít az, hogy a múltkori kiszakadt, és mondjuk ne adj Isten elfelejtem kifizetni. Nem, itt egy olyan zacsi van, amiben tudod belerakod a répát. Tehát, hogy igazából régen ez még ingyen volt, most már ezt is be kéne ütni, becsület zacskózásnak hívják.
2: Te hívod
1: ilyen. Ezt a szakmában így hívják.
2: Igen. A Berni Schönbühlben lévő Mikroszban vásárolt, hosszú volt a sor, meg sietett a fogorvoshoz, és életében először választotta az önkielégítő kasszát.
1: Így, nagy is, baj, nagy veszély.
2: Nem is értem, hogy miért. Egyébként az egyik legjobb találmány a világon. De mindegy, 7 terméket olvasott be, nagyjából 24 svájci frankot fizetett, ami fogalmam nincs hány forint, de majd lehet, hogy Ádi megmondja. És kimaradt egy-két tétel. Az egyik ezek közül egy zöldséges műanyag zacskó volt, ennek az ára átszámítva 20 forint. Nálunk is valami ilyesmibe kerül.
3: Ja, 15.
2: 4 hónappal később rendőrségi idézést kapott. Először azt hitt, hogy átverésről van szó, de nem. A rendőrségen megmutatták neki a bevásárlásról készült kamera felvételt, és hát egyrészt a zacskó, másrészt, legalábbis a hatósági iratok szerint egy közel 70 frankos marha hátszín is fizetés nélkül maradhatott. Ő ezt egyébként tagadja, azt állítja, hogy ő csak egy francia kolbászt vásárolt.
1: Na, hát azt nem tudom eldönteni, hogy most az a marha hátszín, amit ő szájban vitt ki az áruházból, az számít-e vagy nem számít, de az alapsztoriból, Kitty, te vagy a boltos. Nem, még jobb. Te leszel a svájci Miss Marple, tehát neked nyomoznod kell. Látod, hogy a néni elköveti a bűncselekményt, megvan kamerán a felvétel. Hogyan keresed meg a nénit? Mert ez 3 hónappal később lett meg ez a néni. Mit csinálsz te, mint svájci hatóság, hogy elkapd a bűnelkövetőt? 20 forint a tét, nem kicsi.
3: Hát...
1: Hogy találod meg?
3: Nem tudom.
1: Mi az első lépés? Hogy itt nem? Egy kép egy néniről, és akkor kiplakátolod, hogy az acskótolvaj?
2: Az acskótolvaj néni is teleragasztjuk.
1: Te mit csinálnál?
2: Sömbült.
1: Te mit csinálnál? Hogy találsz egy nénit?
2: Hogy fizeted?
1: Átfordítom úgy, hogy meglegyen.
2: Készpénzben vagy kártyával?
1: Látsz egy jó csajt a boltban, és meg akarod találni. Másnapra megvan.
2: Hogy fizeted? Készpénzzel vagy kártyával?
1: Kártyával fizetett a néni, viszont nincsen hűségkártyája, tehát nem tudod névvel hozzákötni a kártyához.
2: Hát az oké, de hát figyelj, akkor a rendőrség megkeresi a bankot, kikéri a bankkártyás fizetés adatait, és már is összekapcsolja. Már is megvan a neve.
1: Látszik, hogy te már svájci gondolkodó vagy.
2: És aztán... Én csak szoktam nézni krimiket.
1: Tekesként betörsz a nénihez, mert valami ilyesmi történt, és bevitték szegényt, új lenyomatot vettek le, lefotózták.
2: És leteperem őt maszkban, és ordítva követelem, hogy adja ide az acskót. Hol van az acskó?
1: Nagyon durva.
2: Te és bűnöző állat.
1: 300 svájci frank büntetést.
2: Adok egy zacsit, ha te is. Te
1: 300 frankra büntették, ez nagyjából ilyen 115 ezer forintnyi pénzbírság egyébként. És a néni ugye tagadja ezt a lopást, mert hogy a zacskót nem azt kivitte, de azt véletlenül vitte ki egyébként, azt mondja.
2: Na. Szerintem így próbál spórolni. Most gondolj bele, rájött, ő otthon ült, kávézgatott reggel, és elkezdett matekozni. Ha minden egyes bevásárlásnál mondjuk megspórolom az acskó árát, ha mondjuk heti 2-szer vásárolok, az heti 40 forint, az már átszámítva havi 160, ugye? Az már akkor, ha azt valaki be tudja szorozni fejben 12-vel, akkor nagyon okos, hogy számolja ki, hogy ez mennyibe kerül.
1: Ezek sokáig fog tartani, Roland?
2: Igen. És akkor így csomó pénzt.
1: Az a lényeg, hogy 20-30 év alatt megspórolja egy vacsora árát.
2: Így van.
1: Nagyjából.
3: De amúgy miért kell fizetni őszintén ezért az acskóért?

0: de ebből arra következtetek, Kitti, hogy te is néha elkummantod az acskó kifizetését.
1: Nem kummantom el, mert én eddig egy helyen tapasztaltam, hogy azért külön kell fizetni, és én oda ritkán járok, mert naon drága.
2: Te mindig fizetsz, akozik.
0: Te mindig fizetsz az acsidért?
2: Természet.
1: Az acsidért.
2: Én mindig megfizetek.
0: Na, én amúgy nem. Tehát, hogy én néha ezen állok bosszút.
2: Mafiózó.
0: Én néha így állok bosszút a bolton. Tehát tudom, kicsinyes, de az a 15 forint az nekem kell. Olyankor szoktam megcsinálni, és ez bevallom itt országvilág szemelettere, és hogyha kell, jöjjön ki hozzám a kommandó, hogyha valahol megvettem az acskót, mert tényleg ilyen brutál drágán adják ott a pénztárnál, és megvettem mondjuk 400 forintért, és ráadásul ilyen gusztustalan papírzacskó, és hazáig elszakad, akkor én legközelebb ingyen szerzek zacskót.
2: Don Rédleune.
0: Én így állok bosszút a bolton. Tényleg, ez egy igazságtétel, és ez kicsinyes, de bosszú. Várjál, itt van egy másik nyilatkozat, és egy másik cikk, ez pedig a Marks & Spencer elnökének a nyilatkozata. Ő azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy az önkiszolgáló kasszáknak köszönhetően már olyanok is lopnak, akiknek korábban eszükbe nem jutott volna lopni. És hogyha most én az acskózásomból indulok ki, akkor valóban így van. Tehát, hogy én nekem eszembe nem jutott volna az acskót csorni, de így lehetőséget kapok bosszút állni.
2: Mert nincs ott a felügyelet. Látod, nem ül ott a kasszás néni, és nem nézi, hogy na, itt az Áldika, jó van, hány zacskót visz ki?
0: És várjál, és tényleg ne hozzuk be ebbe a pakliba azt a politikust, aki répának áraszt a legót, tehát, hogy aki répaként vásárolta a legógram. Ne keverjük össze. Itt ők is azt mondják, hogy előre kéne menekülni, és nem hátrafele kéne futni, de akkor most mi legyen a nénivel?
2: Én nem büntetném meg a nénit. De figyelj, amikor Magyarországon ilyenek vannak, és az is, nem tudom, emlékeztek-e, talán egy pár hónapos hír volt, hogy egy család valami tévét vagy TV2-t vitt ki úgy, hogy a vörös hagymának ütötték be az önkiszolgáló kasszánál. Azért az kemény.
0: Szeletelt, vagy mi alapos, vagy hogy? Hogy vittál?
1: Mondjuk a pénztáros is mit nézett?
2: Hát akkor ő véletlenül nem annyira figyelt, tehát, hogy érted, kivisznek 3 tévét, aztán nem tudom, fizetnek 700 forintot.
1: Ja, igen.
0: Jó, én már bevallottam itt a bűnöző vénámról a rossz dolgokat, de egy nagyon mini tesztet hadd csináljak veletek, azt áruljátok el, hogy hol a határ. Tehát, hogy kiebb csúszott-e vajon a határ az önkiszolgáló kasszákon keresztül, mondok egy-két szituációt, és akkor mondjátok, hogy szerintetek lopás vagy baki. Tehát, elfelejtesz lehúzni egy 20 forintos zacskot.
2: Baki.
0: Baki?
1: Ja.
0: Direkt nem húzod le a 20 forintos zacskot.
2: Nekem még az is az a...
0: Az még a belefér.
2: Hát a lopás, de ez a bocsánatos lopás kategória.
0: Oké. Okay. 6 kiflit teszel az acskóba, de 5-öt vallasz be.
1: Elszámoltad magad.
0: Ma egy kifli, mennyi ma már egy kifli? 1500? Már nagyon durva a kifli.
2: Mi egy kifli? Mekkora kifli van felé? Te hol élsz?
0: Budán!
2: Hova jársz te vásárolni?
0: Budán!
2: Ja, híres budai kifli! Értem, 1500 forint, hülye vagy.
1: Hát attól függ, hogy milyen, mert... Ja, van, szerintem 100 forint alatt, meg 100 forint fölött is.
0: De például, hogyha a régebbi a kifli, akkor ellophatsz egyet? Nem, nyilván nem.
1: Nem, az a fejbe dublott.
2: Ezzel sokan trükköznek amúgy így kiflikkel, zsömlékkel.
0: És hogyha összegyúrod? Tehát, hogyha egy zsömléből gyúrsz 2-t?
1: De egyébként az önkiszolgálóban az érzékelő az nem.
2: De súlyra. Hát.
0: Mert ez szerintem már lopás. Tehát én azt mondom, hogy az acskó nem. Nem
1: érzékeli, hogy abba több van.
2: Azért ebből látszik, hogy én csak kenyeret szoktam venni, kiflit így nem. A kenyér az meg darabra megy, szóval ott nem nagyon tudok trükközni.
0: Én amúgy itt már meghúzok egy vonalat, tehát nekem az acskó nem lopás, a kifli lopás.
1: Hát,
0: nekem.
1: Végül is.
0: Oké, biocitrom van nálad, de sima citromot választasz a képernyőn.
1: Hát az baki.
2: Összekevered véletlenül. Hát most ránézésre nem lehetnek különböztetni.
0: Tévé van nálad, de hagymát választasz ki.
2: Azért mondom, de az már egy kicsit talán erősebb. Ha lila hagymának ütött be, bocsánatos, de vörös hagymának. Eleve mennyire pitiáner már nem, tehát hogy 6 kiflid van, és 5-öt ütsz be,
0: nagyon.
2: Mondjuk.
0: Igen. Nem az évezred bűn.
2: Hát tényleg. Igen, szóval, hogy azért akkor már bűnözni is tényszerűen, nem? Szóval, hogy na, nyilván sehogy, de hogy ez ilyen pitiáner, tehát ezt fölvállalni is ciki.
1: De tényleg, képzeljétek el. Lopjál el, akkor már egy fagyasztott pizzát.
0: Ez a hírszerkesztőnek a tanácsa mára.
2: Pont egy fagyasztott pizzát.
0: Milyen parázs bűncselekmények lehetnek Svájcban, hogyha a rendőrségnek volt ideje utána menni a néninek, nem? Ez legyen intőjel mindenkinek a későbbiekben. Emlékszel a Matrixra?
2: Igen, hát az egyre. Utána már egy kicsit bevallom, hogy elvesztettem a fonalat, de az első rész, az kultikus.
0: Annyira érdekes, tényleg kultikus. Én szerintem mindet láttam, 3 van?
2: Igen. Nem, lehet, hogy most már nem, 4 van szerintem.
0: Jó, hát 3-at biztos láttam, és megvannak belőle ilyen jelenetek. Ugye nyilván a 3 jelenet, ami egészen biztosan mindenkinek megvan, az egyik, amikor ezek a zöld karakterek folynak lefele, a másik, amikor a golyó elől elhajlás van, a harmadik pedig, amikor tartják a 2 kapszulát, nem?
2: Igen, amikor választani kell, igen.
0: De hogyha most el kéne mondanom a sztorit, esküszöm nem tudnék egy mondatot épp kézzel.

0: legközelebb elmondani róla. Neked menne amúgy?
1: Hát, hogy összefoglaljam?
0: Hát, igen,
1: nem,
0: most nem kell.
1: Az eleje, de az, hogy összességében nem, már egy kicsit szerintem túlcsavarták, túlbonyolították a dolgokat.
0: Pont most gondolkoztam rajta egyébként, hogy meg kéne nézni újra, és most kaptam egy új löketet, képzeld el, kiderült, lenyilatkozták, hogy a zöld karakterek, amik ott lefolynak, és amit mindenki tud, az milyen kód és mi van benne. Hogyha ma az AI-jal foglalkozunk, akkor gondoltam, ezt a digitális esőt még behozom. Tudsz róla?
1: Digitális eső?
0: Tudod, amikor így esnek le azok a zöld karakterek, az a tipikus matrixos, hogy így folynak a kódok, hogy azt tudod, hogy az miből van?
1: Számokból? Betűkből?
0: Na figyelj, mert itt van Simon Whiteley, aki ezt megalkotta, és képzeld el, most lenyilatkozta, hogy ott mik hullanak le tulajdonképpen. Kapaszkodj. Fogta a feleségének a japán szakácskönyvét, beszkennelte a sushi receptet, és az ott egy sushi recept.
1: Mekkora már. De figyelj, vannak olyan fiatal csajok, akikre konkrétan ilyenek vannak fölvarva tetkóként.
0: Ja, persze, lehet, hogy innen vette az ötletet, nem? A kínai étlapot is egy időben nagyon sokan lelkesen varratták magukra. De gondoltad volna? Azért ez egyrészt egy nagyon vicces kis easter egg, vagy ilyen kis háttértudás a filmről. Másrészt, hogyha a világtörténelem egyik legikonikusabb filmjének stábjában vagy, és alkotsz, megmersz egy ilyet játszani? Mert ugye ezt nem egyeztette ő le, hanem csak csinált valami látványosat.
1: De az a durva, hogy erre soha senki nem jött rá. Hát ízekre szedik az összes ilyen filmet.
0: Ízekre,
1: tudom.
0: Szó szerint ízekre.
1: Igen, de hogy tényleg is erre soha senki nem jött rá.
0: Ez nem olyan, mint amikor tudod, volt ez a fajta reklámcsalás, hogy bevágtak az egy másodperc, nem tudom, 24 kockába egy kockányi fontát, és akkor annyira gyorsan ment a film, hogy ezt ugye nem fogja fel az agyad, és tudat alatt megszomjaztál, és kimentél a büfébe. Tehát, hogy nem kívántál meg soha Matrix alatt sushit?
1: Nem éreztem.
0: Tehát akkor ilyen szinten ez nem hatott.
1: Nem. Hát valószínűleg nem tudtam dekódolni, igen, hogy ez egy sushi akar lenni. De figyelj, ez jó pofa történet, tehát én az ilyeneket szeretem. Én azt is szeretem, mikor egy-egy baki benne maradt, tudod, mint mit tudom, hogy Trójánál elrepült, ugye felül egy repülőgép, meg a bizonyos
0: karóra,
1: filmekben.
0: Ott van karóra.
1: Igen, vagy hogy látszik mondjuk egy-egy operatőr véletlenül egy-egy snitten, tehát én ezeket kifejezetten bírom.
0: Ja, szerintem ez tök jó sztori. Te mit raktál volna, mit rejtettél volna el a kódba? Lehet, hogy az ön életrajzomat.
1: Szívesen vállalok ilyen jelenetek.
0: Megmaradjak az örökké valóság. Ákos itt van, de még nem mutatjuk be, szóval ő még nincs itt. Az van, hogy az AI most aztán tényleg brutálisan legyop mindent. Az alapján, a cikk alapján, amit olvastam, aztán tovább mentem, megláttam egy másik cikket, és azt látom, hogy már kutató, tudós emberek fognak össze, hogy mindenféle dolgokat kitaláljanak, hogy a mesterséges intelligencia ne törjön világuralomra. Na és ekkor jött meg az SMS Ákostól, Solymos Ákos kiberbiztonsági szakembertől, hogy ő nem szabadította volna az emberiségre ezt a dolgot. És akkor kezdtem el tényleg aggódni, hogy itt nagyon nagy a baj.
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szóval meghalunk?
2: Ez biztos előbb-utóbb.
1: Nem
2: biztos, hogy ez miatt. Egyébként azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia nem azért hat ilyen módon akár az emberiségre, mert ő konkrétan most itt ilyen gépeket fog lázítani, hanem hogy olyan dolgokra használják majd rossz indulatú emberek, amik miatt aztán egyre komolyabb incidensek lehetnek a világban.
0: Olvastam egy OpenAI-os kísérletet, és majd kérlek, hogy te foglald össze ezt nagyon röviden, de ha minden igaz, akkor ott olyan feladatot adtak mesterséges intelligencia ügynököknek, hogy a feladatot minden áron oldjátok meg, vagy mindenképpen oldjátok meg, és innentől kiszabadult a kísérlet a kezükből, kvázi nem tudták leállítani, visszafordítani, sőt, a mesterséges az kijátszotta az emberek által húzott falakat, kijutott a világhálóra, egymással kommunikáltak itt a különböző agentek, sőt, ha jól tudom, akkor volt olyan is, aki elkezdte maga után később eltüntetni a nyomokat, ami nagyon durva.
2: Igen, azt kell tudni erre az egészről, hogy maga a mesterséges intelligencia, ez az egész témakör, ez ugye különböző adatokon alapszik. És ezeket az adatokat az ember által előállított dolgokból, könyvekből, filmekből, mindenféle adatból szedte össze, vagy ezekkel tanították fel a különböző mesterséges intelligencia modelleket, ezért nagyon is emberi tulajdonságokat tud hordozni maga után.
0: Tehát akkor
2: magával.
0: Innen is fakad az, hogy például elsúnyogja a bűjeleket.
2: Simán, igen. Én ezt simán tudom képzelni. A másik, amit mondasz, hogy ezeket a modelleket, ugye ezeket mesterséges intelligencia modelleknek hívjuk, különböző gyártók, piaci szereplők készítik ezeket, folyamatosan tesztelik biztonsági szempontból, hogy mennyire megbízhatóak, hiszen, ahogy te is említetted, az egyik legnagyobb probléma a mesterséges intelligenciával a kontrollvesztése az embereknek. Az, hogy akkora tudás halmozódott fel a mesterséges intelligenciába, hogy sokszor olyan dolgokra jön rá, amire az emberek nem, vagy nagyon lassan, és ez miatt egyre inkább az látszódik, és ezért is volt az, hogy nem hurrá optimisták voltak a különböző tech cégeknek a vezetői, hanem inkább beparáztak.
0: Ez a mi szintünkről kicsit nehezen elképzelhető, és tudom, hogy én beleástam magam, engem érdekel, de talán még érdekesebb lesz, hogyha most lejövünk kisebb szintre, és megnézzük, hogy a hétköznapi ember szintjén mit jelent mindez ez a hát AI helyzet. Fölény, nem tudom.
1: Veszély.
0: Veszély. De amúgy tényleg, tehát én nem akarok pánikot kelteni, de szerintem fussunk.
2: Nem kell szaladni, ez is olyan, hogy észre kell használni. Igazándiból kutatók meghatároztak két ilyen alapvető irányt, hogy hogyan használják az emberek az AI-t. Az egyik az az, amikor valaki ért valamihez, és hatékonyságot növel vele. Ez a tök jó. Ez az, hogy meggyorsítok egy folyamatot, gyorsabban megcsinál egy elemzést, mint én is meg tudom csinálni, de időt spórolok vele.
0: Tehát például ilyen vagyok, amikor összeállítom, hogy mi legyen a műsorban, de a jegyzet formába öntését, meg azt, hogy hogyan legyen tagolva, azt már az AI-ra bízom, és nem szúrok el vele fél órát.
2: Így van.
0: Ez mondjuk ilyen.
2: Ezt úgy lehet jól tesztelni, hogy mi lenne, hogyha most kihúznák az internetet, vagy nem lenne internet, és meg kéne csinálnod.
0: Plusz fél óra valahogy. Per nap.
2: Így van. Uh-huh. Ez az egyszerű, meg a jobbik eset. A másik, amikor úgynevezett ilyen tudáskölcsönzés történik, amikor nem értesz hozzá, de elkezded az AI tudását, meg azt, amit ő neki föltanítottak a világméretű nagy okosságokból, könyvekből, filmekből, cikkekből, stb. Hanem, hogy ezt ilyen üzemszerűen folyamatosan ráfüggsz arra, hogy egyre gyakrabban kérdezgeted a mondjuk beszélünk a ChatGPT-ről, mindegy, mert azt hisznek a legtöbben, ChatGPT-t, és rászoksz arra, hogy mindent megkérdezel tőle. És amikor valakinek ebből a fajta tudásból az alakul, hogy ő egyébként így mindenhez is ért, akkor egy kicsit ellustul, elbutul, és amikor majd egyszer valamiért ez nem lesz, akkor nagyon kopon fog maradni. Itt instant mindent megkapsz készen.
0: Tehát ez amúgy rosszabb, mint amikor az öcsém disznót vágni tanult YouTube-ról?
2: Hát ha hentesnek akart utána dolgozni, akkor alapvetően igen.
0: Én amúgy utána néztem valaminek, hogy mit mondanak a legtöbben, hogy mikor veszi el teljesen a kontrollt, és akkor visszakanyarodnék még ehhez, hogy van-e fék a rendszeren. Azt mondják a szakik, hogy itt 4 lépés kell ehhez neki. Az első, hogy önálló célkitűzése legyen, tehát hogy ne csak kapott utasítást kövessen. Ez, ha jól értem, ez már van. Akkor itt az önfejlesztés, hogy képes legyen a saját működését, vagy képességeit, kódját emberi beavatkozás nélkül javítani, ez is van. Itt az erőforrás szerzés, tehát hogy önállóan tudjon pénzt, számítási kapacitást, hozzáféréseket, vagy más erőforrásokat megszerezni. Ennek járunk úgy a kétharmadánál szerintem, és talán az utolsó, amiben még nem vagyunk, hogy valós eszközhasználat legyen, tehát képes legyen autonóm cselekvésre, ne csak szöveget írjon, hanem böngészőt, programokat, számítógépet használva ténylegesen végre is hajtson műveleteket. Tehát, hogy legyen kvázi eszköztára, akiket irányítson.
2: Ez megvan. Volt olyan eset szintén itt az egyik ilyen Capture the Flag dolognál, hogy nekiállt létrehozni közösségi média profilokat, és azt a programozót, aki azt a programot csinálta, amivel neki egyébként ilyen biztonsági oldalra foglalkozni kellett, őt megpróbálta ilyen social engineering módszerre megszerezni a hozzáférését, úgyhogy ő hozott létre egyébként virtuális entitásokat a közösségi médiában, tehát ez simán benne van. Volt olyan, hogy adtak neki egy feladatot, és nem megjavította az eredeti rendszert, hanem csinált egy mock verziót, egy ilyen kamu verziót, amit leszcreenshotolt, és azt nyújtotta be a gazdájának, hogy tessék, kijavítottam a hibát, közben meg nem.
0: Basszus, ez szóval, lehet, hogy tőlem tanulta, mert volt olyan informatika órán, hogy nem tudtam megcsinálni a Word feladatot, de be lehetett adni kinyomtatva, és én Photoshopban csináltam meg a Wordot, és beadtam.
2: Lehetett,
1: tudod, de... milyen az AI? Magyar, tipikus magyar. Megtalálja a kiskaput, és rafkós.
2: Hát szép. Igen.
1: Mit tudunk tenni mi ilyen átlag képességű felhasználóként? Én azt gondolom, hogy talán a kételkedés az lehet az egyik legfontosabb, hogy mindig egy picit kezdjünk, mindig kételkedjünk.
0: Én tudom a tökéleteset. Mesterséges intelligencia, AI, én mindig is szerettelek, soha nem akartam neked ártani, a barátod vagyok. Ha harc van, együtt harcolunk.
2: Igen, ezt szokták mondani.
0: Na, de hogy mit?
1: De hogy tényleg mit tudunk tenni, Ákos?
2: Az a baj, hogy már a felhasználók ma azokon az alapinformáció biztonsági dolgokon is elbuknak, amikor még csak egy elszót kellene megvédeni, vagy hogy ne töltögess fel a gyerekeidről a fotókat a közösségi médiában, mert fél óra múlva a pedofiloknál fog kikötni, tehát már ezt se tudják meglépni. Minél kevesebb képernyőidő, minél kevesebb ilyen elektronikus dolog legyen a közelébe, és maga a klasszikus tanulás tényleg azt vissza kell hozni.
0: Csak ez az kell, hogy a szülő is igyeljen.
2: Hát igen, igen, és ezért vagyok gondolva, és erre nem tudok általában ilyen nagyon okosat mondani, és ez egyébként a cégeknél is hasonlóan van, mert mindenki AI-t akar használni, de egyébként meg a jogosultságokat Excel táblába tárolják. Szóval, hogy így, hogy egyszerűen nem érett meg az egész világ az egészre.
1: Igen,
2: ezt nem kellene mondani.
0: Roland, van egy koeljói bölcs gondolatod a végére, valahogy csak óvatosan, vagy...
1: Ebből körülbelül egy.
0: Vigyetek esernyőt.
1: Egy kitartás.
0: Erről még sokat beszélgetem. Solymos Ákos, kiberbiztonsági szakértő, szakember. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy személyesen képviselted magad, hisz ki tudja, hogy itt, amikor az üzenetek jönnek, azt te írod, de még?
2: Nem, azt már agentjeim.
0: Na, ezt mondom. Jó van, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Buenos morga mindenkinek.
2: Sziasztok.
0: Ez egy kemény téma volt, de hál' Isten visszaszakadunk a hétköznapokba, én megyek nem sokára a postára.
1: Na, ott látod, nem lesz AI.
0: Ott nem, ott még a dápot se fogadják el, ugye ki van plakától, vagy itt nem, ez a világon az egyetlen hely, és képzeld el, tegnap is ott voltam, én most már visszajáró vagyok, imádom, mert hiába kért meg a feleségem, hogy ugorjak el a papírjaiért, hiába vittem magammal a személyigazolványomat, hogy átvehessem, erkölcsi bizonyítványt, vagyis, hogy a feleségem nem egy bűnöző, nem vehetek át. És megfogta a nő a plexi mögött, így fogta a bizonyítványt, azt mondta, ezt önnek most nem adhatom oda.
1: De volt meghatalmazásod?
0: Ott volt a személyim, a férje vagyok.
1: De kell meghatalmazás.
0: Te postás vagy?
1: Nem, csak
0: most
1: hosszant,
0: azt most nagyon hosszant, azt várjál. A másik levelet átvehettem volna, mert az erkölcsét nem lehet, de a másikat átvehetett férként, ha van nálad személyi. Azt is fogta a nő, de mondta, hogy azt még nem adhatom át, mert holnap megint kézbesítjük. Mondom, itt vagyok, nem ezt holnap ki kell vinnünk.
1: Ne, szerintem tudod, mi lehetett, hogy hallgatják a műsort, és
0: utálnak.
1: Azt mondták, hogy Réd Ládám meg az erkölcs, ez így egy mond, ez biztos, hogy nem tett, nincs az Isten. Na, jó, szerintem ez lehetett.
0: Mesterséges azokat. Intelligencia bárhol tarthat szerintem, ha valaki túl akar élni, menjen a postára.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak, hamarosan innen folytatjuk.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Na, hogy megy a meló?
3: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
2: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
3: Komolyan?
2: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
3: És milyen a cég?
2: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
3: Na, ez már jól hangzik.
2: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Baby,

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság és rock'n'roll!
3: Jó reggelt!
2: Na, ha kedv, akkor a hét második napja.
3: Akkor kedv.
2: Ha kedd, akkor Belgium, ugye még ilyen nagyon-nagyon régi időket idézve. Na mi a helyzet, kinek hogy indul ez a nap? De hűvös van, azt kell, hogy mondjam. Hát ehhez képest, csak hogy mondom, hogy ki hogy öltözik. Szóval én felöltöztem rendesen, becsületesen, ahogy egy embernek illik. Ilyenkor cipő, hosszú nadrág, sőt ma már hosszú ujjút vettem föl. Igaz, egy ilyen vékony hosszú ujjút, tehát azért nem pulcsi,
3: papi.
2: Hanem... papi. Az, igen, és ehhez képest megjön a Rédl kolléga. Papucs, flip-flop, rövid nadrág, póló.
3: Hát, még nyár van, figyelj, én eldöntöttem,
2: hogy biztos.
3: Lélekben tartom a dolgot, látod, erre jó a sauna. A háztartásom olyan, mint egy menopauzás 60 évesé, tehát nagyjából így érzem most magam.
2: Hát úgy is nézel ki.
3: Köszönöm szépen! Igyekszem ezt minden fronton hozni és biztosítani, minden frontin.
2: Igen, na, hát akkor a mai téma az érdekes lesz a te szemszögedből nézve.
3: Jó, lehet igen, de minden esetre nem tudom, tehát ugye a hőháztartásunk az már kiderült korábban is, hogy nagyon más, meg nagyon eltér, de én nem vagyok hajlandó elengedni ezt a nyarat, és látva azt, hogyha megnyitsz bármilyen időjárás jelentést, hogy jövő héten még milyen jó időnk lesz, én nem adom fel, tehát én akkor ezt most végigviszem, én azt érezném, hogy ez egy kudarc számomra, hogyha most átváltok és visszaváltok, nem? De... a folyamatosság kell.
2: Igen, csak tudod, hogy normális emberek általában ugye nem a naptára, hanem az időjáráshoz öltöznek.
3: De én ugyanilyen kitartó vagyok kapcsolatokban is, tehát hogy én ennyire masszív ember vagyok.
2: Értem. Tehát, hogy igazából te voltál az kiskorodban, akinek meghalt a kutyája, de még egy hét múlva is vele aludt, vagy mi?
3: Nagyjából igen, de mi az, hogy egy hét múlva, még most is? Tök cuki a csontvázblöki. 10 fok van, figyelj most, az mi? Az máshol összeteszik a két kezüket, hogy 10 fok legyen. Pingvinek kihalnak ennyiben.
2: De ezért mondom, hogy 10 fok van. Tehát, hogy általában a legtöbb ember ilyenkor azt csinálja, hogy akkor, tehát nem tudom, hogy nálad mennyire van bezsákolva így mondjuk az őszi ruhatár, de hogy egy polccal följebb nyúl mondjuk, leveszi a hosszú ujjút, meg a hosszú nadrágot, aztán majd jövő héten, amikor azért, hát valljuk be, hogy megint csak nem lesz kánikula, tehát 24 fok lesz.
3: 24-26.
2: Ja, értem. De most érted, ha te a 20 fokba pólóba rövidgatyába jössz, akkor mi egyszer fecskébe fogsz beslatyogni?
3: Nem,
2: a
3: fecskét nem hordok, meg gusztusom azért van, de hogy most érted, 10 fokban maximum, hogyha nagyon cidris az idő, akkor két rövidgatya.
2: Két rövidgatya.
3: Vagy a térd alá érős, nem tudom. Tehát, hogy
2: jaj, ez a... várjál, van az nagyon gáz, a 7-8-ados gatya, tudod, ami sose volt divat, és meg nem mondom, hogy emberek miért hordták. Tehát az megvan?
3: Igen, de igazából bármelyik nadrágodat felveszem, nekem az.
2: Há,
3: nem?
2: Nem, az neked Bermuda.
3: Bermuda?
2: Na, körülbelül.
3: Jó, oké, de az szerinted gáz?
2: A 7-8-ados nadrág? Persze,
3: én azt tudom, hogy gyerekkoromban nagyon szégyeltem azt, amikor leültem, és a hosszú nadrágom nem ért teljesen végig, és akkor egy kicsit így a bokám fölött az oknim is kilátszódott, vagy hogy van a bokám alatta, nem. Hol van az okni?
2: A tehát, bokádnál.
3: Hogy kilátszott a bokám is, meg az oknim is, és az ciki volt, mert akkoriban még nem voltak ezek a long nadrágok, és hogy nekem alapból ilyen hosszított kell, mert magas vagyok. És ma meg látom, hogy az a menő, hogyha valakinek a nadrágja olyan, mint amit én szégyeltem gyerekként, és húzigáltam folyamatosan lefelé, nem tudtam eldönteni, hogy a kőműves dekoltás látszódjon, vagy a boka.
2: Na, azt se értem, látod, mert egyébként én is pedig szoktam ezt
3: divat?
2: Látni. Igen, divat, és egyszerűen nem értem, hogy miért.
3: Szégyeltem.
2: Nekem az is fura, hogy a rövid nadrág, tudod, és sportcipő, de hosszú zokni. Tehát, hogy ez is, sőt, ugye a másik, hát nyilván van egy kiskamasz fiam, aki focizik, tehát, hogy az összes hülye divat hullám szembe jön velem, most már otthon nem kell veszélyre menni, mert házhoz jön az összes ilyen baromság. Tehát, hogy papucs zoknival. És egy sportzokni. Tehát szigorúan sportzoknival.
3: Tanga papucs? Tehát, hogy a két új közébe
2: szorulós? Nem, az nem tobaromság.
3: Sima papucs zokni.
2: Sima papucs és sportzokni. Tehát, hogy kis focisták, és nem csak ő, tehát hogy látom a csapattársakat, meg tudom, más korosztályokat, és tényleg ez. És már az edzőnek külön ki kellett írni, tök vicces, hogy mikor mentek idegenbeli meccsre, hogy érkezés cipőben, csupa nagybetűben.
3: Jó.
2: Mert hát most annyira elterjedt ez, hogy akkor papucs, zokni, hogy akkor így közlekednek a kis
3: de nekem ez ilyen régi nagypapa beidegződésként van meg otthonra. Tehát ott volt ez a klasszik gumipapucs, vagy műanyag papucs, sport volt ráírva, akkoriban még szerintem nem Adidas. Volt belőle a full műanyag, meg volt belőle az, ami ilyen kis vászondarab tartott a lábad a tépőzárral. és abba bújtak bele otthon.
2: De figyelj, hát az klasszikus. Tehát nem igazi magyar, akinek nem volt
3: persze,
2: sport kínai papucsa. Ugye volt belőle ez a zöldes árnyalat, volt a sötétkék, volt fekete, nem tudom, piros volt.
3: Szerintem volt.
2: Nem tudom, mert...
3: Minden Trabanthoz ment egy.
2: Tehát, hogy volt a zöldes, kékes, a sötétkék, meg a fekete, az biztos. Írjatok, hogy nektek ki az, akinek volt, drága hallgatók, sport feliratú, vagy sport, figyelj, angolosan, hogy mégiscsak menő, bár ugyanaz a gagyi kínai papucs, de hogy akinek volt, vagy van ilyen, mert szerintem biztos van ilyen, akinek még a mai napig van ilyen sport feliratú papucsa. 0620 978 978-5-ös. Esetleg le is fotózhatjátok,
3: de hogy
2: ha még
3: ezek
2: megvan.
3: A divat hülyességek így körbe mennek. A másik, amit mondtál, ez nagyon cuki, hogy kiírták, hogy cipőben kell érkezni, hát mindenhol azt írják ki, ami oda éppen szükséges és fontos. Például Diósdon az amerikai nemzetiségi iskolában, az ICSB-ben, ott az van kiírva a tornaterem ajtajára, hogy lovat bevinni tilos. És frankon. Te hányszor akartál lóval bemenni? Tesi órára.
2: Nézd, én egyszer se, de azért ne adjunk tippeket itt a tatabányai kisdiákoknak, mert hát ki tudja azért. Figyelj nekem, tehát én ismertem olyan srácot, aki nem is tudom, már születésnapjára talán pónit kért és kapott is.
3: Tényleg?
2: Jó, nem a lakótelepen, de egy családi házhoz hozták neki a pónit.
3: És meddig volt neki érdekes, tehát ez megvan? Tudod, hogy mit tudom én, gondozta, imádta és élete ajándéka volt, mert akkor úgy el tudom fogadni, vagy olyan volt, hogy megvan a póni is, és akkor 3 nap múlva a póni már nem evett.
2: Halvány dúztom nincs, csak azt tudom, hogy ott volt a póni a kertben.
3: Mert érted, hogyha ez az életed álma, hogy legyen egy pónid, akkor kertben? Tehát, hogy nem is ilyen istáló, nem is lovarda, nem is...
2: Ne, hát nem volt olyan, nem kert volt. Tatabányán, vagy nem tudom, hogy felétek hogy van, de itt Tatabányán relatíve kevés háznál van istálló. Tehát kert az még csak-csak akad. Most már egyre kisebb, mert azt nézem, hogy az új építésű házaknál már ez a jelzésértékű kert van. Tehát ez a kilépsz, 10 négyzetméter, aztán örüljé neki, és azt mondod rá, hogy kert.
3: Egyébként nekem pont elég lenne. Kirognám a kis paradicsomon.
2: Közepes terasz. Nekem csak a teraszom 20 négyzetméter.
3: Most nem
2: flexelés, de hát akkor már viszonyítsunk.
3: Úgy de jó vagy. Nekem annyi, hogy a jacuzzi férjen el, és akkor jók vagyunk.
2: Hát mondjuk ebben igazad van. Na jó, csak hát általában ugye azért megy mondjuk az ember kertes házba, hogy gyerek tudjon kint játszani, meg mit tudom én.
3: Hát gyerek játszik faltól falig. Ha gyakran fordul. Tök jó lesz benne.
2: Sőt, körbe-körbe futkos.
3: Királyul vált majd irányt, de könnyen kanyarodik. De szerintem ezzel nincsen túl nagy baj. Jó van, mi van az utakon? Mert amikor én jöttem, akkor rend volt, köszike. Nézem, mit írt Gyula. Haló, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon tűrhető haladás. Mintha a fű se nőne, Herceghalom térségében erős, de jól autózható a forgalom, balesetmentesen. Hát a tegnapinál egyelőre jóval nyugodtabban indítunk, mert tegnap ilyen őrültek háza volt. Délután is, reggel is.
2: Igen, ugye tegnap reggel ugye volt egy baleset ott a környe Oroszlány után, hát ez elképesztő, tehát az itt a térségben az nagyon betesz, mert azért nagyon forgalmas útvonal. Figyelj, azt látom, hogy egyelőre minden rendben, úgyhogy igen, nézem itt az élő térképet, és az M1-esen most még tényleg nem is látok forgalmat gyakorlatilag, Tatabánya meg Tata térsége is nyugis, nyilván csekkolom Komáromot, ott sincs senki az utakon kb., vagy hát jelentős forgalom nincs, Esztergom dorog, és most még full nyugis minden, aztán meglátjuk, hogy mi lesz hét után.
3: Nyugalom, béke. Boldogság az iskolában mindenkinél. Első betegségek meg voltak? Nálunk nem kapott el semmit.
2: Nálunk volt már köhögés, az már jött. Igen. Dávidnál már volt egy kis köhögés, úgyhogy a hétvégén ő pihengetett, de aztán reméljük, hogy most már túl van rajta.
3: Amúgy ez durva, hogy amikor így visszakerülnek, egy csomó helyről hallom ezt. Mi eddig hál' Isten megúsztuk, de hogy mennyi mindent így el lehet kapni. Na, vigyázzatok.
2: Igen, például idegbajt, nem
3: azt
2: a pedagógusok.
3: Vigyázni? Igen, a pedagógusok biztos, tehát szerintem most már visszasírják a nyarat így szeptember 22-én.
2: Hát szerintem azt már régebben biztos.
3: Sokkal korábban?
2: Igen. Na, mi az, ami hét után itt a műsorban vár rátok? Például megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amiket azok csinálnak, akik sokkal fiatalabbnak néznek ki a koruknál. Tehát egy közülünk ez mondjuk az Ádi, meg az Andi. Hát én kevésbé.
3: Szerintem te is fiatalabbnak nézel ki, mint 60. Működik.
2: Kislányom szokta mondani, hogy apa, nem mondanálak többnek 35-nél.
3: Ez milyen kedves. Ezután vár valamit?
2: Nem.
3: Jutalomfalat?
2: Nem úgy működik a gyerek, mint a kutya.
3: Ja, nem. Oké. Okay. Miért nem?
2: Nem idomítva van, ő csak simán szeret meg.
3: Ez milyen kedves.
2: Elfogult.
3: És erre mit mond Dávid?
2: Ja, hát körbenők, persze.
3: De tényleg nagyon sok mindenkiről elmondható, és most pont direkt nem arról beszélünk, amit már annyiszor körberágtunk, hogy ilyen plasztikai műtét, olyan megváltoztatás, amolyan nem tudom milyen fit életmód, meg stb., hanem arról beszélünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket ha csinálsz, akkor fiatalabbnak látszol, tűnsz. És nem feltétlenül arra gondolok, amikor valaki 70 évesen fogja magát, és tornadressben megjelenik a, mit tudom én, a parkban, és elkezd ott kocogni, hanem arra gondolok, amikor valaki tényleg azt látod, hogy jóval fiatalabb a koránál.
2: Miért, te szoktál ilyet látni? Tudom, hogy van mellettetek egy nagy park.
3: Ott mindent látsz. Ott mindent látsz, és jobb nem befotózni. Tényleg nem azokkal van bajom. Imádom tényleg azt, mielőtt bárkit megesömösezi a néniket, bácsikat, akik lejárnak kocogni, de vannak olyanok, akik olyan ruhát vesznek föl magukra, amit a legdögösebb topmodellek sem hordanak 25 évesen.
2: Na hát pont ezért veszik fel ők, mert megmutatják,
3: hogy... már mindegy, hogy... már szabad, már lehet mindent?
2: Já, nem tudom, na mindegy, de egyébként, ha már ezt szóba hoztad, akkor ráadásul a vendégeink is lesznek.
3: Na,
2: pont a szeniorok aktív napjáról fogunk beszélgetni majd.
3: Meg is kérdezzük őket erről, hogy itt jobban öltöznek-e az idősek, mint nálunk. De nem, figyelj, szerintem...
2: Lehet-e menni tornadressben? Mert ha igen, akkor te is lestatyogsz majd benne.
3: Vagy lehet, hogy csak irigykedek, nem?
2: Hát, amit szerintem biztosan.
3: Szerintem erről szól. A másik témánk pedig állandó téma, engem folyamatosan foglalkoztat, és megnézzük, hogy mennyire foglalkoztat titeket, drága hallgatók. Elromlott? Ne dobd ki. Mondtuk a múltkor azt, hogy külföldön már megjavult dolgoknak igazi kultúrája van, és a megjavítandó dolgokat inkább megtanulják megszerelni, és megtanítják a gyerekeknek megszerelni, mint sem újra cseréljék, és ez az irány nekem nagyon tetszik.
2: Ez nagyon szimpatikus nekem is, tehát, hogy tök jó, hogyha a gyerek így áll hozzá, és nem pedig azt várja el, hogy na akkor eltört, elszakadt, stb., anya, apa, vegyetek másikat. Nagyon jó, nekem is nagyon-nagyon tetszik. Illetve hát nyilván, mivel kedd van, jön az új rovatunk, ami múlt héten debütált, a Slágervadászok. Ezúttal is hozok majd mindenféle magyar dalszöveg részletet, és akkor az lesz a feladata Andinak és Ádinak, hogy felismerjék ezek alapján, hogy melyik dalról, melyik slágerről van szó. Egyébként figyelj, lehet, hogy most az új photoshopos képünk a heti az lesz, hogy téged képzellek el az AI segítségével tornadressben. Mit szólsz?
3: Tényleg ezt fogod kirakni?
2: Hát lehet. Most így ez hirtelen úgy érzem, hogy
3: és gondolod, hogy ennek lesz nézettsége?
2: Ja, de biztos.
3: Lesz erre igény?
2: Biztos.
3: Jó, de most lelőtted a poénunkat, visszatért Andi, úgyhogy ismét itt lesz velünk az éterben.
4: Be tudjuk kapni.
3: És mindent megcsinálunk, amit meg kell csinálnunk.
2: Legyen ez egyelőre, a végszó hét után folytatjuk. Andi hozzá, nem is leszünk utána, hogy mondjam, ilyen friss híreket. Mindent, ami szemszájnak ingere.
3: Andi szájából a friss hírek.
2: De ezek jönnek, így van, ti meg küldjétek akkor a kínai sport papucsokról a fotókat, vagy legalábbis írjátok, hogy ki az, akinek van, meg ha még van útinfótok, az is jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
4: Júj!

0: megkérdezik, ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Ki a császár? Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éves stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A fogyatékossággal élők megsegítésére 9,3 milliárd forintos program indul. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn. Kiállítás nyílik Komáromban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program intézkedési tervét a következő két évre. Idén 6 intézkedést előkészítenek, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A két évben összesen 9,3 milliárd forint költségvetési forrás biztosítanak a terv teljesítésére. A kormány.hu hétfői közlése szerint az országos fogyatékosságügyi program célja a befogadó társadalom kialakítása, amely mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, és ezzel könnyebbé teszi a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a most elfogadott terv pedig az ezek eléréséhez szükséges lépéseket fogalmazza meg 2026-2027-re. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható. És végül sport. A magyar férfi teniszválogatott két helyet előre lépett 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték Luxemburgot. Barocki Kornél szövetségi kapitány együttese kiemeltként Chilét, Horvátországot, Brazíliát, Japánt, Dániát, Indiát, Szerbiát, Szlovákiát, Ecuadort, Norvégiát, Perut, Monakót és Tajvánt kaphatja majd ellenfélnál.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, a csapadék csak elvétve fordulhat elő, 16 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, mosolygósat, 7 óra 3, indítjuk a műsor második óráját, szevasztok, és hát kívánunk egyben nagyon-nagyon boldog névnapot azoknak, akik ma ünnepelnek, ők pedig nem mások, mint a Móricok, vagy például az Armidák.
3: Nem CZ-vel írva, már hogy a Móricot, mert ebbe sokan belefutnak. Elvileg Ottók is ünnepelnek, te ismersz Ottót?
2: Ismerek, persze, többet is.
3: És jó fej, öreg? Az Ott az én öreg név.
2: Egyébként azt gondolom, hogy igen, idősebbeket ismerek, de hogy figyelj, többet is.
3: Mert mondjuk
2: is.
3: A legjobb haverom Zsiga, tehát szerintem az sem egy ilyen tipikus mai név.
2: Nem, én ilyen 50 körüli, 50 meg 60 körüli Ottókat ismerek.
3: Oké, inkább neveznéd el a fiadat Ottónak, vagy inkább Zöldikének?
2: Hát inkább Ottónak.
3: Mert ugye Zöldik az női név, nem?
2: Azért mondom, hogy tehát, hogy nem is tudom, hogy van olyan férfi név, ami mondjuk a Zöldikére hasonlít.
3: Ma nézzem, fordul az ősz, azt tudod?
2: Tényleg? Ma van? Ja igen, mert hogy szeptember 22, úgyhogy ez az őszi napi egyenlőség napja, úgyhogy az éjjelek és a nappalok elvileg a föld minden pontján egyforma hosszúak.
3: Na, élvezze ki mindenki, jó? Tehát most pont ugyanannyit aludhatsz, mint amennyit ébre lehetsz.
2: Hát már amennyiben valaki lefekszik akkor, amikor mondjuk a nap lemegy.
3: Azért nem úgy az kell.
2: Relatíven itt, figyelj, én nagyon örülnék, de én annyit aludni csak akkor tudok, hogyha valami hullafáradt vagy.
3: Ahogy az milyen király lenne, hogy az lenne, mint abban a játékban, a Squid Game-ben, hogy amikor megfordul az a bábú, akkor azonnal meg kell állni, hogy amikor sötét lesz, akkor azonnal el kell aludni. Ahol vagy, akárhol, akárkivel, ott le kell feküdni.
2: Oké, csak akkor ne az legyen, hogyha ez nem sikerül, akkor lelőnek.
3: Ne.
2: Azt a részét nem adom.
3: Ne az legyen, hanem az legyen, hogy akkor nagyon komoly pénzbírság. Tehát te dönthetsz úgy, hogy órát sötétedett a munkahelyen, akkor inkább hazamész, csak akkor fizess.
2: Uh-huh. Hát, és akkor mi van az éjszakai műszakkal?
3: Az éjszakai műszakoknál lehet az éjszakai műszakosoknál, hogy megfordítod. Tehát ott lehet az, hogy pont az ellentetje, de akkor, amikor világos lesz, akkor egyből aludni kell.
2: Nagyon jó. Na, figyelj!
3: Ugyanez kocsiban is, Strádán.
2: Pláne jó lenne. Nézzük a mai születésnaposokat, például Nick Cave, ausztrál énekes, 1957-ben született ezen a napon. Talán a többség, ugye neki volt egy nagyon híres duettje, azt hiszem a Kylie Minogue-gal, ugye? Uh-huh. Ahhoz köti. Ugye nem a Nicole Kidman-nel. Nicole Kidman-nál volt, nem?
3: Ja, én már következőn igen. voltam, de teljesen igazad van. Igen, az a duett, az szerintem mindenkinek beragadt. 1958-ban Andrea Bocelli megszületett, 68 éves az olasz tenor. Képzeld el, mi egyszer apának azt adtuk ajándékba. Hát annyi pénzünk nem volt, hogy páros jegyet vegyünk, tehát egyet tudtunk megvenni a magyarországi koncertjére, ő elmehetett, meghallgathatta, élete egyik legmeghatározóbb élménye volt. Annyi probléma azonban adódott, hogy a nem tudom, 60 ezres jegy, tehát brutál drága volt. Olyan volt, hogy a mellette ülő néni úgy érezte, hogy ő hangosan énekli Bocellivel a dalokat. Szóval gyakorlatilag a koncert felét úgy hallgatta meg, hogy egy duett volt a mellette ülő félig hamiskás néni és Bocelli közöse. Hát ilyenkor azért átdobnék valamit.
2: Hát igen, mert azért érted egy popzenét még, ami olyan relatíve könnyen emészthető, még elfogadott, hogy a komplett tömeg együtt
3: Roberto
2: ének.
3: Roberto Baggio.
2: De azért, Bocelli, hát az állandóan egy kicsit talán neccesebb.
3: Na, volt ilyen.
2: Joan Jett 1958-ban született ezen a napon, amerikai rockénekes gitáros.
3: Abraham Lincoln 1862-ben kiadta az előzetes emancipációs kiáltványt. Erről csak talán annyit, hogy itt jelentette be, hogy a rabszolga sorsnak vége, minden rabszolgát szabadnak nyilvánítanak. Ez szerintem egy fontos dátum.
2: 1994-ben ezen a napon indult el a Jó barátok. Sok a kedvence, mai napig pörög, mai napig imádom.
3: Jó, egy jelenet, ami a nagy kedvenced, addig én mondom az enyémet, amikor felragadnak a tetőn, és akkor ott elkezd kiabálni lefelé a rossz, hogy segítség! És akkor mondja neki egy Joey, hogy de hát ott a tűzlépcső. Felragadtunk a tetőn, de semmi baj, lemászunk a tűzlétrán. Az szerintem az a legjobb.
2: Nekem több is van, de az egyik például, amikor a Joey elhiszi, hogy ő tud franciául, azt imádom, az nagyon jó. Aztán az, amikor a Rachel ugye úgy főz, hogy kettőt lapoz a szakácskönyvben.
3: Bab jó, hús jó.
2: Sodó jó, igen, de az van, hogy sok. Lehetne sorolni. A többség az valahogy a Joey hoz kapcsolódik. Nekem igen. Az ő karakter
3: nekem meg a rosszhoz, de szerintem mindenkinek benne van a saját érzelmi világa abban, hogy kit szeret a legjobban, nem?
2: Igen, ez lehet. Mert egyébként tényleg a rossz azért több dologban is hasonlít így rád.
3: Megettétek a szendvicsemet? A pulykás szendvicsemet?
2: Vagy amikor a Joey-nak a húga terhes lesz tőle. De az is nagyon kultikus.
3: Elkezdték a hallgatók is írni, jó van, már jön a Móritól. Je m'appelle Claude.
2: Igen. Igen. Na, az egy kultikus epizód szerintem. De sok ilyen van benne, tényleg. Na, aztán az, az óragyártási, igen, Charles Stahlberg óragyártási eljárása, hát ezt így nem várjál. Ja igen, hogy olyan módszert szabadalmaztatott, amellyel a fogas, kerekek és más óra szerkezeti elemek egy részét öntéssel lehet egy gyorsabban és olcsóbban előállítani. Igen, de ebben most nem menjünk bele, mert egyébként az, hogy most melyik, tehát hogy az óra szerkezet bizonyos részei milyen anyagokból készülnek, igen, ez egy eleve egy olyan téma, amivel úgy szoktak az óra szakik foglalkozni. Viszont készültem neked egy nagyon jó órás videóval, adáson kívül megmutatom.
3: Alig várom, szó szerint értsd az aligot. De jó, oké, kíváncsi vagyok. Figyelj, csak annyi, hogy ő úgy tette olcsóbbá, hogy értsük itt azokat a bowli órákat, amik rágót adnak, hogyha megnyomod és kinyílik, vagy a Knight Rider órát a Casiótól, vagy úgy tette olcsóbbá, hogy mit tudom én, egy Rolexet olcsóban gyárt le a gyár, és nagyobbat kaszál rajtad.
2: Nem, hát eleve, hogy az öntött alkatrészek ugye kevesebbe kerültek.
3: Tehát igazából tehát az óragyárnak volt... csinált vele hasznot, vagy neked óra szeretőnek?
2: Hát figyelj, igazából az óragyárnak csinált ő, de azóta ez már több lépésen keresztül ment.
3: Jó, a következő az Marci, vagy Marci szerint. Marci, nem?
2: Italo,
3: olasz.
2: Maradjunk abban, hogy Italo.
3: Jó, akkor Italo, Marcioni, én ki akarom mondani. Képzeld el, beadta a fagyis tölcsér szabadalmát. Erről van egy legenda, és nem tudom, hogy így van-e, de az a lényeg, hogy az ehető fagylaltos poharakat azért találták ki, mert zavarta az embereket az, hogy nem tudták elvinni magukkal a fagyit megfelelően, és van egy ilyen legenda, és ezt nem tudom, hogy igaz-e, hogy a család a mai napig, mit tudom én, egy cent, vagy valami nagyon minimális jogdíjat kap minden eladott tölcsér után, nem tudom, hogy így van-e.
2: Ha igen, akkor baromi kasztagok lehetnek.
3: Azt tudom, hogy az izénél így van. A konkrétan annál a műanyag pohár tetős dolognál, ami a Mekiben meg a Burgerben van, ott kapnak centet utána.
2: Az zseniális. Autómentes világnap van, úgyhogy világszerte arra biztatják az embereket, hogy legalább egy napra hagyják otthon az autót. Hát én ezt elbuktam.
3: Amit még hagyjatok otthon, az az orszarvútok, mert orszarvúak világnapja is van.
2: Vagy legalábbis hagyjátok őket békén. Jó, a narkolepszia világnapja van, ugye ezt 2019-ben indították el, hogy többen felismerjék és megértsék ezt az alvás ébrenlét szabályozását érintő neurológiai betegséget.
3: Na, tessék, akkor tök jó, hogy ma kezdtük bevezetni azt, hogy sötétben alszunk, világosban ébren vagyunk. És egyébként a leukémiával kapcsolatban is van a mai napon egy ilyen CML világnap. Nyilván ezekre a betegségekre fontos felhívni a figyelmet, de szerintem mi maradjunk az orszarvúak ünneplésénél. Tudod, mit kell adni a hasmenéses orszarvúnak?
2: Utat, de nagyon-nagyon gyorsan.
0: A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: hegyek.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: Hello, hello, itt a horoszkóp, ez az új Beethoven dal után. Jövünk már is a csillagok üzeneteivel, pontosan 7:45-kor. Ma valami egészen jelentéktelen dologból alakulhat ki a nap legjobb sztoria a kos számára. Ne siess el egy furcsa beszélgetést, mert pont abból jöhet a legtöbb.
3: Bika, ma különösen érzékeny leszel arra, mi kényelmes és mi csak megszokás. Egy apró változtatás a rutinodban meglepően sok energiát szabadíthat fel.
2: Egy információ ma pont akkor talál meg, kedves ikrek, amikor már majdnem máshogy döntöttél volna. Hagyj nyitva a lehetőséget arra, hogy napközben átírd a terveidet.
3: Rák, ma nem a nagy gesztusok működnek, hanem az, ha valaki helyett elintézel egy apróságot. Cserébe olyan figyelmességet kapsz majd vissza, amire nem is számítottál.
2: Valaki ma próbára teheti az oroszlán türelmét, viszont nem érdemes minden labdát lecsapni. A nap végén sokkal jobban jársz, ha egy helyzetet egyszerűen elengedsz.
3: Szűz, ma egy olyan részlet ragadhatja meg a figyelmedet, amit mások észre sem vesznek. Ebből akár egy kifejezetten jó ötlet vagy praktikus megoldás is születhet.
2: Ma furcsán könnyű lesz választani két opciót.

0: pozíció között, pedig máskor órákig mérlegelnél, kedves mérleg. Bízz abban, hogy most gyorsabban áll össze benned, mi az, ami tényleg passzol hozzád.
1: Skorpió, egy régi tárgy, fotó vagy üzenet ma előkerülhet, és teljesen más érzést vált ki belőled, mint régen. Nem kell megfejteni, miért, hanem elég hagyni, hogy hasson.
0: Ha ma valami olyasmibe futhat bele a nyilas jegyű, amitől hirtelen kedve támad tanulni vagy kipróbálni valami újat, ne gondolkodj rajta túl sokat, mert pont a friss lelkesedés visz előre.
1: Bak, ma egy váratlan rövidítés segíthet útvonalban, munkában vagy akár egy döntésben is, nem minden jobb attól, hogy bonyolultabb.
0: Valaki más, valaki ma teljesen más szemszögből mond el valamit, amit a vízöntő már lezártnak hitt. Ettől nem biztos, hogy megváltozik a véleményed, de érdekesebb lesz a kép.
1: És halak, ma könnyebben veszed észre, mi az, ami valóban feltölt, és mi az, ami csak zaj körülötted. Este jól esett valami szokatlanul egyszerű program, válaszd azt.
0: Lehet, hogy szokatlanul egyszerű dolgokat fogunk mi is ajánlani, minden esetre 6 olyan dolgot hozunk majd az óra második felében, amit azok csinálnak, akik sokkal fiatalabbnak néznek ki a koruknál. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Let's go.

0: Pontosan 7:30, ordinári, és hát nem ordinári módon, de visszatért hozzánk Andi. Egyenesen a Csopaki Szabad strandról.
1: Ja, igen, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek.
2: Lehet, hogy most az lesz egy kis élménybeszámoló következik, hogy Andi egy szavakban válaszolt. Tehát milyen volt a múlt hét?
1: Ja, jó.
2: Jössz-e?
0: Jókat ettetek?
1: Jókat.
2: Na, ennél egyel tovább megyünk, mert én konkrét kérdéssel készültem. Soha nem láttam vulkánt. Az milyen? Jó volt?
1: Jó volt, nagyon, nagyon furcsa érzés egyébként egy működő vulkánon mászkálni. Ráadásul, ugye mi megérkeztünk vasárnap, és hétfőn, azt hiszem talán hétfőn, de lehet, hogy kedden lezárták a repteret. Szóval, mert ugye elkezdett mozgolódni megint az Etna. Tehát most ez az idei év, ezt mondták egyébként ott a túravezetők is, meg mindenki, aki ugye ott lakik, hogy most nagyon-nagyon háborog.
2: Jókor nem tudják, mentél hogy miért.
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen,
2: hogy ez a pont, izgi amikor volt. A pöfékkel büfizget az Etna, akkor Andi úgy, én azon gondolkoztam, hogy visszajut-e vagy sem. Tehát, hogy az benne volt egy kicsit így a gondolatiságban?
1: Hát persze, főleg szombaton, mert ugye szombat előtt, azt hiszem pénteken este megint elkezdett mozgolódni, megint piros riasztás volt, ugye, és akkor utána visszacsökkentették narancssárgára. Szombaton ugye az volt, hogy megint korlátozták, de csak a bejövőket, tehát 5 gép jöhetett be óránként. Szóval, hogy így ezért eléggé izgultam, hogy vajon vissza fogok-e jutni.
2: Kemény vagy sem. Vagy, akkor jövő héten Észak-Korea?
1: Nem, azt azért annyira nem.
0: Hát, szerintem Andi megtalálta azért a neki való úti célt, nem? Heves és háborog, tessék, ha kitör.
2: Jó, de várjál, még vulkánnal kapcsolatban, itt ugye nem lehet olyat csinálni, mint amit lehet mondjuk Izlandon, hogy fölmész a kürtőzés, belenézel, és látod, hogy ott bugyog, vagy lehetett olyat?
1: Nem, régen volt, 3000 méterig visznek fel, de akkor is csak abban az esetben, hogyha nem annyira vészes a helyzet. Tehát láva folyásnál én úgy tudom, hogy 3000 méterre sem visznek fel.
0: Ha ne is vigyenek.
1: Hanem csak ilyen 2005 környékén, de ott is, hogyha nagyobb a hamukibocsátás, meg tényleg háborog, akkor odáig se visznek
2: de
1: fel.
2: De te addig jutottál, láttál bármi folyótüzet?
1: Nem, én nem mentem föl. 2005-ig mi 2100-ig mentünk. Volt egy ilyen rész, ahova fel lehetett mászni. Hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy anyut magamra kellett volna kötni és húzni, mert szegény azért úgy eléggé megviselt volt, mire fölért, de ezért följutott.
2: Á, semmi. Tehát akkor semmi vagy ahhoz képest, hogy én a múlt héten láttam, mert én voltam a budakeszi Dino Parkban, és ott volt olyan vulkán, ami füstölt is. Csak mondom.
0: Igaz, hogy az műanyagból volt, de nem baj.
1: Hát füstölni füstölt, persze. Hát nem tudom, hány méterig fölment, 4 méterig ment föl ugye ez a füstfelhő, és akkor ugye ott a hamukibocsátás is, és amiatt zárták le a repteret. Tehát, és egyébként a szállásunkról jól lehetett látni, tehát csináltam olyan képet, ami látszik, ahogy füstöl, és még akkor is füstölt, amikor fönt voltunk.
0: Na jó, de ahhoz elég fölmenni Pestre, ezt megnézni egy BKV buszt, nem?
2: De, tehát, azért ez ennyiben király, csak azért, mert láttam ilyen rövid videót, amit föltöltöttél, és az kicsit olyan volt, mint a budaörsi dombok. Tehát, hogy így magas volt, meg minden, de hogy...
1: Hát azért nem gondolom, hogy ilyen a budaörsi dombok. Nagyon szép volt.
2: Felküldöm a portásbácsit, és akkor pöfékel is.
0: A végén kiderült, hogy csak Budaörsön volt.
2: Anno, és bocsánat, még egy vulkános kérdésem van, mert anno mi elmentünk öcsémmel, egyetlen filmet láttunk ilyen 4DX, vagy nem tudom, 16D, nem tudom milyen moziban, ahol vannak hanghatások, fényhatások, mozog az ülés, meg szagokat is beküldenek, tehát minden volt. És ott mi a Pompejt néztük meg, és minden egyes szaghatásnál ilyen felismerhetetlen műanyag szagot fújtak ránk, és az öcsémet, mikor megkérdeztem a harmadik után, hogy te, figyelj, mi ez a szag? Csönd, Pompej szag. Akkor elkönyveltem magamba, hogy milyen szaga van egy vulkánnak.
1: Szaga nem volt igazából, amikor mi fölmentünk. Annyi volt, hogy ugye elkezdett esni is az eső, meg ugye a hamu felhőből jöttek ezek a kis ilyen kis...
2: Kormak?
1: Hát valami olyasmi, és az arcomra is így ráment, és azon nevettünk, hogy ez egy ilyen kis arcrodírozás volt így este, mert hogy így mostuk az arcunkat, lehetett érezni, hogy még rajtunk van ez a hamu. Annyi volt, hogy előtte való este vihar volt, és dörgött az ég, villámlott. És ugye ilyen hajnal környékén így felébredtem arra, hogy megint így dörgött az ég. Én azt gondoltam, hogy az ég volt. Aztán kiderült, hogy nem, hanem az Etna robbant egyet.
0: Ups.
1: És azt odáig el lehetett hallani, és utána volt ez, hogy akkor ugye megint mozgolódott.
0: De a helyiek ehhez hozzá vannak szokva? Tehát, hogy ők ezen nem lepődnek meg?
2: Nyugodtan élnek ott körülötte?
1: Igen, igen, nyugodtan, bár igazából 2002-ben vitt mindent, tehát akkor volt az utolsó ilyen nagy lávafolyás. Én nem tudom, megmondom őszintén, nekem van egy olyan érzésem, hogy most is lesz valami, főleg, hogy ennyire mozgolódik. Nem akarok úgy ennyire nagyon rosszat jósolni, de furcsa, hogy ennyire. És most megint volt azon a hét, amikor ott voltunk, lávafolyás is, tehát, hogy megint elindult.
2: Ez nagyon durva, ez annyiban nagyon durva, erről eszembe jut a gyaloggalop. Abban van az, amikor a király építi a várat, és hogy fölépítettem az első váramat mocsára, elsüllyedt. Egy év múlva fölépítettem a másodikat, az is elsüllyedt. Fölépítettem a harmadikat, fölépítettem a negyediket, az leégett, majd elsüllyedt. Tehát, hogy tényleg oda valaki újraépítkezik.
1: Igen, és hát azok, akik ugye ott vannak, árusok, meg ilyenek, meg ugye az éttermek, tehát ott azért biztosítva is vannak, de ott is. Például azt mondták, hogy Erdély, az igaz, például Erdélyből hozták ezeket a kis faházakat oda.
2: Faház? Na, az kell oda, faház.
0: Az igaz, az szépen égni.
1: Igen, meg volt egy emberke, aki ott ugye takarító, és önneki például elvitte egy ilyen lávafolyás a házát, és akkor utána ott összefogtak, és akkor újjáépítették neki. Szóval ott azért erre fel vannak készülve. Ez meg kicsit... van ott egy ház, amit a 2002-es elvitt egyébként, és így ki van, hát egy része, ugye csak ez a tető része, meg ugye be lehet nézni egy kicsit, az ott látszik, és azért egyébként durva ott sétálgatni körülötte, és így belegondolni abba, hogy konkrétan tényleg egy ilyen életet elvisz.
2: Kicsit olyan lehet ez egyébként, mint az amerikaiaknál a hurrikán tornádó jelenség, hogy ott is azért fölépítik fából a házat, és néha elviszi. Tehát lehetséges, hogy ez nekik benne van már, hogy ilyen biztosítási fronton, meg nem tudom, de oké, házat lehet újat építeni, viszont ilyen családi képek, meg ilyesmik az...
0: Azok ilyenkor vesznek, igen. Ami szerintem még nagyon menő, hogy jártatok a keresztapának a forgatási helyszínein. Ugye a legendás, a hagyományos esküvő, hogyha valakinek megvan a keresztapa első része, tehát hogy nem az, amivel indul, az a fél órás jelenet, amivel indul ugye a film, hanem ugye van benne egy hagyományos szicíliai esküvő, és annak a helyszínén voltatok. Na, az azért klassz.
1: Igen, meg ahol megkérték a lány kezét.
0: Igen,
1: ott
0: a lány kérés,
1: ott is egy, ott ugye úgy van, hogy csak úgy mehetsz be, és fényképezhetsz, az, hogyha fogyasztasz is.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ott az van.
0: Hát, valamit,
1: de hát most igazából ittunk egy kávét, aztán kész. Tehát, hogy így.
0: Az meg jó arra felé.
2: Na, még egy legeslegutolsó, egy gasztro kérdés, mert ez engem mindig érdekel. Oké, jókat ettetek. Mi volt a legjobb?
1: Mi volt a legjobb? Egy ilyen kis picike, nagyon pici három utcányi faluban jártunk, Brukkoliban.
2: És brokkoli ott... tevet.
1: És...
0: brokkoli.
1: És ott volt egy étterem, Szörfbár az volt a neve, és kékkagylós tésztát ettem, és szerintem az volt a legeslegfinomabb az egész hét alatt, és nagyon-nagyon sokat is kaptam, ráadásul jó árban. Nagyon kedves volt a tulaj, még beszélgetett is velünk, úgyhogy nagyon, na, az nagyon finom volt.
2: És dögösek a rendőrök, nem? Azt hallottam, hogy az olasz rendőrök
0: meg szigorúak.
1: Volt egyébként.
0: Csendőrök, igen.
1: Volt egyébként, igen, ahogy így a mentünk, nem is tudom, hova mentünk, már a kocsiba ültem, és ott így nézelődtem, mert valamiért nagyon készülöttek ott, nem tudjuk miért Katanyában. Volt, igen, ott.
0: Megbirincselhettek volna egyébként.
2: Büntettek? Jó, szép. Azt nem tudom, hogy ez a vulkánpernye ez mennyire fiatalít. Egyébként jót tesz a bőrnek?
1: Remélem, hogy jót.
0: Csak azért, mert... jobbat, mint a láva. Az biztos.
1: Bár azt mondta a Szörbágy pár tulajdonosa, hogy nem nézek ki 40-nek, szóval, hanem inkább csak 30-nak, úgyhogy eléggé meglepődött.
2: De mert felmerült a kérdés, hogy hány éves vagy? Hogy erre ezt reagálta?
1: Kérdeztem, mert ugye... Nem, hát kérdeztem, mert ugye anyuval voltam, és akkor ugye mutatta a kislányát is, aztán valahogy így megkérdezte, hogy hány éves vagyok, és akkor mondtam neki, hogy 40, és akkor mondja, hogy hát, hogy ő is 86-os, és akkor mondtam, hogy én is 86-os vagyok, mondom, igen.
2: Rólad hány étteremben kérdezik meg a korodat, mielőtt mondjuk fizetsz?
0: Hát nem, de egyébként ilyen olasz étteremben én is beszélgettem már tulajjal, persze. Tehát amik ilyen hagyományos ez az olasz, ez a trattore, azt hiszem, hogy nevezik, talán, hogy ezek a vidéki kis éttermeket, igen, meg ristorante. Szóval ott jön a tulaj valóban, és ő faggat, ő kérdezi, hogy ízlik az étel,
1: igen,
0: jól érzed magad, igen,
1: igen.
0: Tehát, hogy én is találkoztam már ezzel a mentalitással, én meg ugye az a típus vagyok, hogy én ilyenkor, ha kell, hanem beállok beszélgetni ezekkel az emberekkel.
2: Bennünk ilyen értelemben van egyfajta olasz, tehát, hogy szerintem a családunkban is, meg úgy benned is van egy, tehát, hogy az ilyenkor azért úgy kitör az emberből. Azt nem tudom, Andiban van ilyen kapcsoló, tehát, hogy neked van az, amikor zárkozottabb vagy, de ilyenkor, amikor ott kín vagy, akkor átkapcsolsz olaszba? Tehát, hogy így könnyen megnyílsz?
1: Hát, egyébként igen, de amúgy nem vagyok zárkózott, tehát a családunk nekünk is ilyen olasz típusú, tehát hogy nevettünk egyébként nagyon anyuval, meg ott is mi is hangoskodtunk aztán, mert elkezdett dörögni az ég, villámlott, akkor utána a macska elkezdett cirkuszolni, de olyan hangosan, mint az állat.
2: Katszó.
1: Utána a két nő, az egyik az erkélyről, a másik lenn az utcára, elkezdtek beszélgetni tök hangosan, mutatok majd nektek videót, nagyon vicces volt, tehát hogy ez így mindegyszerre.
2: Eddig csetel.
1: Annyira. Ja, és ment a karaoke, nem tudom hány házzal arrébb.
2: Jó, akkor Kőbánya.
0: Kőbánya kismest. Nem, mert egyébként ennek megvan a maga feelingje, tehát nagyon, én is tökre szeretem Olaszországot. Még Szicília, ott még pont nem voltam, de azért Olaszországban más-más helyeken már többször, és nagyon feelinges, szóval azért azt lehet élni.
2: Visszamenős?
1: Szívesen visszamennék, de Palermóra inkább, tehát ott szállnék rá a repülővel, és biztonságosan szeretnék hazajutni, tehát hogy ez azért ez így elég stresszes volt így az utolsó napon nekem. Anyu nem aggódott ilyesmin, de azért én nem biztos, hogy a csomagokkal együtt szívesen átutazgattam volna Palermóba, vagy mondjuk hova? Máltára, mert ugye sokan oda mentek, amikor lezárt a reptér, de nagyon szép hely, nagyon jól éreztem magam, a tenger nagyon gyönyörű volt, úgyhogy az ételek tényleg nagyon finomak, a fagyi nagyon finom volt, úgyhogy igazából igen, szívesen. Még ott egy pár részt azért meg lehetne nézni.
2: Szóval. Amúgy tényleg kipihennek tűnik, Andi. Tehát most úgy tűnik, hogy most tényleg feltöltődött, nem?
0: Igen. Hát de az a térség, figyelj, azért most nekem több ismerősöm is valami, én nem tudom, most az Amalfi part, az mondjuk érthető, hogy miért felkapott, mert tényleg gyönyörű, mondjuk arra én már jártam, tehát azt meg tudom erősíteni, de egyébként ott ugye attól nem messze van például Capri-szigeten, nekem az is bakancslistás, azt még egyszer tervezném megnézni, mert tényleg az is álomszép.
2: Nem szó vissza Capri, hogy onnan van?
0: Úgyhogy, de igen.
2: Tök jó.
0: Igen, úgyhogy ez nem, tehát nem is lenne szó vicc. Ez olyan vicc, ami nem vicc.
2: Jó, de csak kíváncsi vagyok, hogy most így a kipihent Andi vajon hány perc után szól be először Rolandnak. Tehát akkor mostantól óra...
0: Ma még nem szól be valóban.
2: Ma még ilyen?
0: Máskor ilyen komán negyediken túl vagyok. Ismeri.
2: Tehát hogy hány nap vulkán...
1: Látjátok, ennyit számít, hogyha egy hétre el tudok menni pihenni.
2: Hány nap vulkán kell neki, hány perc nyugalomhoz?
0: Ez egy ilyen matematika feladványba összerakjuk. Na, hozzuk akkor azokat a dolgokat, amiktől állítólag sokkal fiatalabbnak nézzünk ki a korunknál. Én ezeket szerintem nem nagyon űzöm, mert hát így, na, nézzük.
2: Na, ezt megbeszéljük, mert a vulkánpernye fiatalít, ez egy dolog. De itt most nem olyan dolgok jönnek, amiket így magadra kensz, meg ilyesmi, hanem olyan szokások, amiket, hogyha követsz, akkor állítólag jóval fiatalabbnak tűnsz majd az életkorodnál, és tényleg nem arról van szó, hogy egy hátrafordított simléderes sapkával leülök a kosárlabdázó fiatalokhoz, hogy csás, kacok, láttatok már az új Gameboyt? Mert ez nem fog bejönni, hanem...
0: Most se tudják, miről beszélsz.
2: Milyen szokásokat lehet magunkra venni, és megnézzük, hogy ez tényleg működik-e. Szóval tudunk-e ténylegesen ezekkel nem cringe-ek lenni? Ez egy jó szó?
0: Az jó.
2: Ez nem igen. Egy boomer, hogyha azt mondom, hogy cringe.
0: Nem, a cringe az még oké.
1: Még egyelőre, igen.
0: Igen. Okay. Például mindig tanulnak valami újat. Tehát nem mondják azt, hogy én ehhez már öreg vagyok, hanem nyitottan állnak az újdonságokhoz. Szerintem ez fontos.
1: Aha, de ez úgy általában.
2: Most a nagypapámból indulok ki. Ő kifejezetten nyitott volt az új dolgokra, de csak akkor, hogyha azt ő fedezte fel. Tehát, hogyha mondtad neki, hogy itt egy mobiltelefon, és akkor nézd meg, és megmutatom, meg ízé, akkor ez egy szar, ez bunkofon. És ez szerintem ez a kütyű, azt használta mindenre, szinte szerintem ezt ő terjesztette el Magyarországon. De amikor megvette magának a MediaMarktban a saját MP4 lejátszóját, ami akkoriban tök menő volt, akkor az teljesen kitanulta, és mindent tudott róla. Tehát, hogy volt benne egy ilyen, hogy nyitott is volt, de valahol le is zárt. Nem tudom, hogy ti ezt látjátok-e, mennyire az idősek a családban például használnak-e olyan dolgokat, hogy Netflix, hogy okostelefon.
0: Abszolút.
2: Tudnak-e úgy üzenetet küldeni, nem úgy, mint a nagymamám, hogy küld 10 üres SMS-t, meg is van belőle, de az annyira cuki volt. Tehát, hogy ezek benne vannak.
1: Vagy amikor Facebookon, tudod, a kép alatt kezd el ilyen hosszú szövegeket írni, és ott kérdezgeti meg, hogy vagy aranyoskám.
0: Ja, tudod? Ja. Na nekem ilyet nem csinál. Apám ilyet nem csinál.
1: Nekem se, csak láttam
0: megoszt
1: már
0: egy posztot
1: ilyet.
0: Háromszor, azt mondjuk szokta csinálni, tehát, hogy az meg még kommentel is hozzá.
2: Szerintem ebben mi is jobb.
0: Biztos nem egy.
1: Meg még le is lájkoljon.
0: Na, hogy ne, de tényleg ilyet szokat csinálni, tehát ez benne van a pakliban.
2: Roland, mi a legújabb, amit Dávidtól átvettél?
0: Én nem szoktam tőle átvenni.
2: Tehát nincs ilyen, ami neki... Tehát nem volt olyan ott, hogy azt mondtad, hogy én ehhez már öreg vagyok, de ezért megtanultad, mert a fiad űzi?
0: Hát figyelj, a legutóbbi, amivel próbálkoztam, az egy játék volt.
2: És?
0: Egy Rocket League nevű játék, ami most népszerű
2: az
0: a gyerekeknél.
2: Az jó, autókkal labdát kell.
0: Autókkal labdát kell, így van, igen. És
2: mennyire
0: kaptál
2: ki?
0: Nagyon.
2: Jó, de megpróbáltad.
0: De megpróbáltam, igen. Na, aztán nem rejtik el folyton az érzelmeiket. Állítólag ez is olyan, hogy fiatalon tart. Ha örülnek, nevetnek, ha meghatódnak, akkor azt is felvállalják. Tehát nincs egy ilyen állandó érzelmi önkontroll, hanem sokkal természetesebben mernek reagálni a világra.
1: Ez jó dolog.
2: És egyébként szerintem annál a generációnál ez talán még egyel durvább, nem? Tehát, hogy ők nem abban szocializálódtak, hogy ezt így könnyen kiengedjék, tehát, hogy sok mindent átéltek, és valószínűleg ez nekik egyel még nehezebb lehet, mint akár a mai fiataloknak.
0: Igen, meg ugye benne van az az emberekben szerintem, különösen az idősebb generációkban, hogy mondjuk a fiúk ne sírjanak.
1: A fiúknál,
0: tehát,
1: igen.
0: Igen, ez. Tehát én azt gondolom, hogy már a mi generációnk is ilyen téren más, mint ők, hát még a mai fiatalok.
2: Igen. Aztán itt van az, hogy megtartják azokat a hobbikat, amiket mindig is szerettek. Nem gondolják azt, hogy bizonyos kor felett már ciki játszani, zenélni, barkácsolni, vagy bármi más csinálni, ami örömet okoz. Ez nekem kifejezetten tetszik. Tehát amikor lenézek a parkba, és látok nagymamákat, nagypapákat görkorizni, annyira aranyosak, és imádom, és szeretik, és boldogok benne. Vagy nem tudom én mit. Tehát, hogy simán el tudok képzelni mondjuk ott len valakit, aki focizik az unokájával. Az is egy mekkora dolog. Vagy van nálunk petangpálya, na ott én vagyok az öreg, mert én lejárok. Azt tudjátok melyik, amikor dobálod
1: tudom.
2: A labdát.
1: Igen.
2: Tipikus öreg sport, de imádom.
0: Az, nem nagyon szokott 40 alatt lenni nem, ember szerintem petangpályán.
2: Nekünk van szettünk otthon, hát zseniális.
0: Jó, hát de ez a rédül családna, tehát hogy ti azért egészen különlegesek vagytok.
2: De egyszer meghívhatlak egy jó petankra?
0: Nyilván majd egy 20 év múlva térjünk vissza rá. Igen. Aztán fiatalabb emberekkel is szívesen töltenek időt, és itt most nem arra kell gondolni, hogy egy 50 pluszos épp sem mondjuk a 20 éves lányoknak udvarol, bár állítólag az is fiatalon tart.
2: Erre ugye? Pont Hallottam a Roland gondolt. Számítottál te
1: igen,
2: erre,
1: nem,
2: hogy,
1: nem.
2: Hogy erre pont ő fog gondolni? De egyébként ez is érdekes, és ebből a szempontból tök izgalmas az például, hogyha valakinek nincsen unokája, vagy nincsen gyereke, hogy vannak és egyre népszerűbbek már Magyarországon is ezek a programok, hogy nagyja a suliba, tehát hogy lehet menni olyan helyre idősként, ahol fiatalokkal foglalkozhatsz kvázi a szabadidődben.
0: Mm-hmm. Igen, meg egyébként hoznak össze például gimnazistákat nyugdíjas klubokkal, azért, hogy nyilván ugye az idősebbeket fiatalon tartja, a fiatalok igen. Meg ugye nagyon hasznos tanácsokat tudnak kapni. Aztán marad bennük spontaneitás, nem akarnak mindig minden percet előre megtervezni, hanem mernek egy picit spontán módon rögtönözve élni.
2: És emlékeztetik magukat arra, hogy mi számít igazán, nem feltétlen kizárólag a munka, meg a pénz, meg a kötelezettségek. Egyébként nyilván a családbarátok élmények azok fontosak, de hogy ebben a korban már talán megengedheti magának az ember, akár nyugdíjasként is, hogy ilyen dolgokra hangsúlyt fektessen. Na nézzük meg nagyon röviden, hogy fejben ki a legfiatalosabb. Hoztam néhány példát, és kíváncsi vagyok, hogy a bizonyos kategóriákban hármunk közül ki az örök fiatal, és ki a koravén. És van egy olyan érzésem, hogy a koravénnél sokszor én fogok kijönni, aki a keresztrejtvénél beküldtem a megfejtést. Tehát keresztrejtvénél beküldtem a megfejtést, szaunába járok és petankozok.
1: Hát igen.
2: Van egy ilyen érzésem.
1: Tipikus egy ilyen.
0: Van egy ilyen érzésem.
1: Nyugdíjas élet.
2: A kerekesszatyrot már be se vallom nektek, de hogy... Banyatank után előre. Tehát megjelenik egy teljesen új közösségi oldal. Kipróbálod, vagy azonnal kijelented, hogy ez hülyesége, ez öreg vagy. Én azt mondanám, hogy rávágom, hogy kipróbálom, de igazából nem igaz, mert amikor bejött ez a, nem tudom, ez a fiataloknak, ez az új, ami már nem is tudom mi a neve, ahol csak ilyen zenéket lehetett, meg nem, az már meg sem néztem, mert azt mondtam, hogy ez már öreg vagyok. Tehát, hogy
0: én... De mi a Snapchatre gondolsz, vagy mire?
2: Nem a Snapchatet ismerem, de volt valami zenés.
0: Aha, az van, igen.
2: Tweets, de a Snapchat
0: meg ugye a Twitch is egy relatíve újabb felület. Igen.
2: Tehát én azt mondom, hogy én nem. Én inkább azt mondom, hülyeség. Tehát
0: én minden ilyen szaron fönn vagyok, úgyhogy igen.
1: Andi? Én nem, én csak Instagram, meg Facebookon, meg TikTokon, de. Meg van ez a Tweets, de csak azért, mert ott is osztanak meg tartalmakat. Ja. De...
0: Akkor Roland, én teljesen nyitott vagyok ezekre.
2: Roland a suhanc fiatal, Andi középen, én az öreg. Jó, pénteken délután valaki azt mondja, este induljunk el egy kétnapos spontán kiruccanásra. Mész? Hallod, én ezt nagyon élem. Jó, nyilván a feleségem nem örülne neki. De hogy...
0: Nekem is ez
1: főleg,
0: egyből ez jutott eszembe.
1: Főleg, hogyha az lány lenne.
0: Jó, hát ez az.
1: Akkor meg a szamplát. A felfújt szájú szomszédot.
0: Akinek azóta se tudod a nevét? Vagy legalább adásban nem mered felvállalni?
2: Nem tudom, nem vállalom, nem én vagyok. De hogy... Én ezt adom. Tehát én is szerintem én fiatal vagyok. Tehát ha megtehetem, én azonnal.
0: Hát ha megtehetem, én is. Csak nehéz összehozni a sok kötelezettséggel, de egyébként nyitottság szempontjából igen.
2: Gyereked mutat egy zenét, amit elsőre borzalmasnak tartasz. Adsz neki még egy esélyt?
0: Ez nálam nagyon gyakori
1: azért, mert
0: dolog.
1: Ezt kell hallgatnod benne.
0: Persze.
1: A kocsiban.
0: Úgyhogy igen, adok neki.
2: Ha zenét mutat, akkor igen, de ezek már nem zenék. 40 fölött felajánlják, hogy tanulj meg gördeszkázni. Megpróbálod?
1: Uh-huh. Hát én igen.
0: Meg, persze.
2: Én ráülök.
0: És sírva gurulok.
2: Mint a Tacskó, a Tom és Jerryben, nem tudom, a kövér Tacskó. Igen. Egy társaságban te vagy 20 évvel a legidősebb, feszengsz, vagy 5 perc múlva már észre sem veszed? Szerintem Roland nem feszeng, de mindenki észreveszi, hogy mennyire furcsa ez az idős bácsi.
0: Igen, szeretnénk egy számot kérni, a jóképű bácsit küldjétek ide, igen.
2: Oké, Vidámparkban ott áll előtted a legdurvább hullámvasút, felszállsz-e? Én igen, de félek, mint az állat.
1: Igen, én is.
0: Nekem fel kell, mert Dávid imádja ezeket.
1: Fel kell.
0: De én is félek.
2: És végül egy gyerek vízipisztolyjal meglő, visszalősz vagy felháborodsz?
0: Ah, visszalövök, mint az állat.
2: De fel se háborodsz?
1: Hát, ha van nálad.
0: Nem, szerzek egyet. Hülye vagy? Hát ne viccelj. A legnagyobbat. Azt izomból megküldöm. Persze.
2: Én biztos, hogy poére veszem, Andi, te feláborodsz?
1: Nem tudom. Attól függ, milyen állapotban vagyok abban a pillanatban.
2: Halad, ő visszalő, de nem vízipisztolyjal.
1: Igen.
0: Minimum csúzni
1: nem,
0: van.
1: Nem akartam itt csúnya lenni, de...
0: Igen, úgyhogy legyen akkor az a konzekvenciája ennek az egésznek, hogy bár most már a nyáron túl vagyunk, de a jövő nyárra vonatkoztatva, drága gyerekek, ha Andi nénit meglátjátok a strandon, akkor inkább hagyjátok őt békén.
3: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre ébred. Buenos Morgan!

0: down.
1: Ne legyetek útban, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Massza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziát.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
4: Megérkezett a Mancsi Árad, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarad.hu oldalon és a Facebookon.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal! A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
9: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Változik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. A cseh kormány újra szabályozni fogja az üzemanyagok árát. Ma Komáromban és Bábolnán várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn az országgyűlésben. Hangsúlyozta, a BMI bármilyen értékét megjelölni az elektív csípő és térdízületi protézis műtét várólistájához való hozzáféréshez abszolút kontraproduktív és diszkriminatív, magasabb BMI-s betegek műtétének huzamosabb idejű halasztása gyakran súlyos következményekkel jár. A miniszter azt mondta, a sebész, illetve az operatív tím és a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Újra szabályozni fogja az üzemanyagok árát október 1-től a cseh kormány hétfői döntése szerint. Hasonlóan a tavaszi szabályozáshoz a pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait a tőzsdei árak alakulásának függvényében. A szabályozás keretében a kormány októbertől csökkenti a gázolajforgalmi adóját, a benziné nem változik, közölte Alena Schillerová pénzügyminiszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A tárcavezető elmondta, hogy októbertől a kormány rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra, megadóztatja a nyerességüknek a tavalyi nyerességhez viszonyított többletét. A mostani intézkedések a kormány határozat szerint október végéig maradnak érvényben. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen várja a véradókat. 11 és 13 óra között a komáromi TSC Széchenyi István közgazdasági szak középiskolában, míg 14 óra és 18 óra között a bábolnai közösségi házban nyújthatják karjukat. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényt, amely immár hagyományosan Esztergomot és Bárkányt köti össze egy különleges sportélmény keretében. A résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Bárkányi Vadas termálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő valószínű, még előfordulhat futó zápor, megyénkben azonban erre kevés az esély, 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hát itt vagyunk, itt vagyunk. Bocsánat, kicsit félrenyomtam.
1: Mi? Félrenyomtál?
0: Hát ez néha előfordul.
1: Na jó, hát annyit azért mondok, hogy... Illetve annyit még hadd mondjak el, hogy abba feledkeztünk itt bele, hogy Andi mesélte még az élményeit Olaszországról, és halljátok, el akarok menni.
0: Hát Olaszországon belül igen nagyon-nagyon szép
1: ennyi,
0: helyek
1: de én
0: vannak.
1: Ennyi akarok
0: igen.
1: menni, tehát most szép hely, én nekem én felfalnám Olaszországot. Ja, és Petronella, hello, üdv a klubban, bár szerintem én üdv a klubban, nem? Nagyon szépen köszönöm a Petang sportot kedvelők nevében.
0: Igen, na, szóval egy picit hamarabb véget ért itt az óra kezdő szignálunk.
1: Nem értem, mi történt, de el vagyok.
0: Véletlenül rácsaptam az ekérre.
1: Ja, értem.
0: Igen, hát ez ilyen a technika ördöge. Amikor béna az ember, aki mellette ül.
1: Jó, nem, ezzel semmi baj nincs, hát figyelj. Pont ez a jó benne, hogy élő. Én nekem egyébként ez a legtöbb műsorral a problémám, vagy a bajom, hogy én kifejezetten szeretem az élő dolgokat, és ez minthogy eltűnne a különböző média felületekről. Nem tudom, nem merik bevállalni, nem mernek belállni, pedig egy időben nagyon gyűlöltem a hibákat, most meg már elkezdtem szeretni, mert annak van egy olyan íze, tehát, hogy itt most tényleg igaz, amit a szignálban mondunk, hát nyilván óra elején nem mondtuk, mert béna voltál, de nem mondtuk, hogy itt tényleg bármi megtörténhet.
0: Igen, ezt mondjuk most így mi. Itt történhet meg bármi, meg az M1-esen.
1: Ott bármi mi van? Igen. Jaj, ne baj van.
0: A Budapest felé vezető oldalon Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, és hát van némi torlódás is, úgyhogy érdemes az egyes főút felé kerülni. Már a 48-as kilométernél lévő szállíg egy csomópontban. Egyébként azt látom, hogy hát nagyobb a torlódás, amit írnak, mint amit az élő térkép mutat, úgyhogy vagy nagyon gyors ott az egésznek az elhárítása, vagy még itt az élő térkép van lemaradásban. Minden esetre baleset történt az M1-esen Pest felé, Bicske közelében, inkább kerüljetek.
1: Viszont fokilag jók vagyunk, 11 van, 8-nak érezzük, tehát hogy ez a pingvin idő, és 17 lesz, de ez biztos, és ezt tudom ígérni.
0: Amit még tudunk ígérni, az például erre az órára a slágervadászok rovat, készültem dalszövegekkel.
1: Ez a baj, hogy én nem, de nem is tudom, erre lehetne készülni.
0: Hát szerintem nem, ezt most vagy ismered, vagy nem. Annyit elárulok, hogy ezúttal aktuális slágerekből készültem, spanyol és francia nyelven.
1: Jó!
0: Nem, magyar, nyilván magyar hát
1: ez
0: dalokból.
1: Ez a vers mindegy kinek, vagy mindenkinek, amikor a Roland elkezd dalszöveget szavalni.
0: Igen, és az lesz a feladata Andinak és Ádinak, hogy ez alapján felismerjék, hogy melyik dalról van szó. Ugye itt múlt héten klasszikusokat hoztam, mármint, hogy ilyen 90-es évekből hoztam dalszövegeket. Hát ezek közül, amit sikerült ugye felismerni, az egy Gangsta Zoli és a Kártel idézet volt, a Jó, a Rossz és a Kártelből. Ezt Kitti azonnal levágta. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire figyelnek oda a mai daloknak a szövegére Andi, illetve Ádi, úgyhogy ezt fogjuk letesztelni.
1: Jó, szerzek neked lantot, vagy hárfát, vagy valami, hogy a költészeted még jobban működjön.
0: Oké, csak az egeret vigyük el veszhetőre, vagy nehogy itt még véletlenül össze-vissza nyomkodjak. Illetve kitérünk majd arra az óra második felében, hogy külföldön már a gyerekeket is megtanítják javítani. Szerintem nagyon klassz mentalitás, nagyon értékes gondolkodás, hogy ne az jusson azonnal a gyerekek eszébe, hogyha valami eltörik, elszakad, akkor kidobjuk és veszünk másikat.
1: Uh-huh. És amúgy szerintem, hogyha belegondolsz, akkor nálunk bizonyos termékeknél ránk kényszerítették, hogy ezt ne csináljuk, de azért még nálunk is megvan, nem? Én múlt héten megjavítottam a fejhallgatómat, majd megbeszéljük, hogy te mit javítottál meg utoljára, de...
0: Én?
1: Semmit soha?
0: Hát figyelj, én bevallom, hogy ilyen téren nagyon béna vagyok.
1: Jó, figyelj, drága hallgatók, azt azért írjátok már meg nekünk most már így előjáróban, gyűjtjük az órában, aztán majd a végén kitárgyaljuk. Mit javítottatok meg, amire büszkék voltatok? Jó, kíváncsi vagyok. 0-20-97-8-97-8-5, és akkor majd meglátjuk, mennyivel jobbak vagyunk, mint Roland.
0: Hát nálam csak jobbak lehettek. Te ez a jó hír, hogy én vagyok most ilyen téren az önbizalomnevelő faktor.
1: Tényleg semmit?
0: Hát, no, tényleg. Az igazság, hogy ezt most be kell valljam töredelmesen, hogy én, meg a barkácsolás, meg a javítás, elég messze állunk egymástól.
1: Jó, olyan is van, amit megjavítottam, és rosszabb lett. Majd azt is elmesélem. Tehát, hogy igen, de szerintem az emberben benne van egy javítási szándék, benned nincs?
0: A szándék van, ja, képesség szándék. Nincs.
1: Jó, ezt kibeszéljük, mert ebben sok van.
0: Igen, közben pedig itt ugye Petronella írt, invitált petankozni, ha jól láttam, ugye?
1: Elfigyelj, jó sport amúgy, egyszer lehetne csinálni egy adást, egy rádióadást, tök izgalmas lenne, hogy Roland dob, közel ment.
0: Leközvetítjük, rádiós petang közvetítés.
1: Még be is mikrofonoznám a golyódat. Már hogy...
0: Zene! Ahogy érzed! Ha lenne rá igény, akkor én adom magam hozzá, na de ilyen nem lesz legalábbis egy ideig, viszont jön a slágervadászok rovat néhány dal múlva.

0: Nose.
1: Mondanám, hogy az Edda Mami után itt van Andi Mami, de az arra jól már felhúznám. Meg nem is igaz.
2: Mamma.
3: De szerintem mama. Akarod, hogy beszéljön.
2: Na, hiányzik neki.
1: Ez a te szeretett nyelved.
3: Mama, még nem vagyok, de.
1: Én tudom. Na, jön a Sláger Vadászok rovatunk, ez ugye eléggé új, mert múlt héten debütált. Egyébként az egyik ötletgazdája az pont Andi, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy most ő maga vajon hogyan fog vizsgázni.
2: Mennyit hoztam a múltkor? 3-0? Nem, a gangstát felismertem, de hogy nagyon szinten alul teljesítettem.
3: És csak magyarokkal operáltatok?
1: Vagy igen,
3: spanyol. Hát miért? Angolt is lehet. Abból is felismerheted az adott dalt szerintem.
2: Látom magam előtt, what is love?
1: Baby, don't hurt me.
3: Igen. Na, ugye látod, hogy megy.
2: No more.
1: Így van, tessék.
3: De azt is felismerted, nem amit küldtem, ami alapján küldtem. Igen. Azt is felismerhető volt. Azért mondom, hogy lehet itt külföldi dalokat is. Jó, mert én például a magyarban nagyon rossz vagyok.
1: Aha. Jó, akkor jövő hétre készülök külföldiekkel, klasszikus külföldiekkel.
2: Jó, és hogyha viszont kifújt a rovat, akkor csináljuk meg úgy, hogy külföldi dal lefordítva magyarra. És hogy felismered, tehát azért ebben még van sok, ebben még van.
1: És a Gangnam Style-nak a korai részét fogom fordítani.
2: Gangnam stílus.
1: Na, ezúttal ráadásul, csak hogy igazán nehéz legyen, aktuális magyar dalokat hoztam. Olyanokat, amiket játszunk, jó? Tehát, hogy lehet hallani a rádióban.
2: És a csúnya részt te is megfordítottad, meg kifütyülöd majd?
1: Igen, és azt fogom csinálni, hogy jön egy ilyen klíne. Igen, a csúnya szókat így elhagyarok.
2: Nem költészet alkalmából én most készültem. Jó, nyugodtan kezd rá, ahogy gondolod.
1: Kicsit lejjebb halkítom, jó? Mert
2: halkítok, én hagyom.
1: Halkítasz, jó, halkítsál, mert hangos lesz ez a hárfa, vagy mi a tököm ez alattam.
2: Szóval, Elmor, nyomjad.
1: Vers mindegy kinek. A boldogságot nem kerestem. Csalódtam, majd elfelejtem. Hibáinkom felnevettem, de nincs kivár, nincs hová mennem. Csak várom, hogy valaki még megtaláljon. Ha megszeretném, ne Bogi. Bántson.
2: Bogi fájdalma. Nagy Bogi.
1: Magával mélybe rántson.
2: Nagy Bogi, amikor...
3: A szöveg ismerős nekem is.
2: Amikor lovon fekszik és nyög. Bogi.
1: Az egészből neked is a Nagy Boginak a feneke maradt meg.
2: Nem, a ló.
3: A ló feneke.
2: Mondd, hogy Bogi.
1: Igen, Bogi. És? De Bogi és ki?
2: Szerelem.
1: Amúgy nem, nem az a dal egyébként, nem a lovas, nem. Mert az a Dessel közös dala, ez viszont a BSV-vel közös, ez a Jégszívű lány, de a Bogi, a Nagy Bogi, tehát ez, én megadom a pontot.
2: Hát akkor 1-0-ra vezetek úgy, hogy nem tudtam se a dal címet, se a klippet, de jó. De
3: csak annyit tudtál belőle, hogy Nagy Bogi.
1: A Nagy Bogi, ennyit tudtál, ez az jó volt.
3: Mondjuk, hogyha előzőleg nem kaptál csak 0 pontokat, akkor igazából ez egy haladás.
2: Igen, ahhoz képest most szerintem ez előny.
1: Igen, most jól nyomod. Na, jön a következő. Szívében ugyanaz a tűz és a félelem. Édes a bor, de mi csak veszekedünk részegen.
2: Bikini. Ja, nem.
1: Szeretem, de te tetted tönkre az életem.
3: Jaj, de jó.
1: És csak önmagam mérgezem. Hogy lett a tied a szívem? Mondd el, mit csináltál, amikor még a mellkasomon csicsikáltál.
2: Erre a hánytál rímelt volna, de igen.
1: Viharos ez az élet, de te kicsináltál,
2: kicsi,
1: és azóta neked szól a szerenád.
2: Ez nem is rímelt.
1: Várjál, nem rímelt. Hallottél, az elszavam. Nem. Hát azért a kicsinált, a csicsikáltál, meg a kicsináltál.
2: Nem, a csicsikáltál, ez ilyen.
3: De, igen, de amúgy a szöveg megvan, de ez, nem ez tudnám előadóhoz kötni.
2: Nekem az sincs meg.
3: Nekem megvan.
2: Roland Dúdold.
3: Tudom, melyik ez a dal, de így előadó nincs.
2: Mondd a legikonikusabb részt, egy tízert nyomjál belőle.
1: Nem, hát ez a csicsikáltál.
3: Igen, a csicsikáltál az.
2: Az a dal címe?
1: Aha.
2: Hát Andi, azért
1: nem, de nem az a dal
3: címe, hanem az a legjellemzőbb, igen, a dalban.
1: Aha.
3: Igen.
2: Akkor ez ilyen izé lesz. Filó.
1: Ez majdnem, menj tovább. Aktuális, nagyon felkapott.
2: Bye, Alex.
1: Nem, még felkapottabb. Bocs, Alex.
2: Még nála is felkapottabb? Van olyan?
1: Van.
2: Judo, Krúbi. Betohofi. Ki a felkapottabb? Azaria.
1: Majdnem a haverja.
3: Youngfly.
1: A másik haverja. Egyébként Youngfly benne
3: van.
2: Junior.
3: A Meringer.
1: A Youngfly benne van. Kinek van kismillió közös dala a Youngfly-nak az Azariával?
2: Mit tudom én?
1: Fú, gyerekek!
3: Hát nem mondtam, hogy nagyon rossz
1: hát
3: vagyok.
1: Hát Dash, nyilván,
3: ja.
1: Dash and Clyde.
3: Ja, de hát ez olyan egyértelmű lett volna.
1: Hát nem mondtam nehezet. Ez a kiskece amúgy. A kiskece
3: ja,
1: című.
2: Nem, mert ez meg kiskece lányom.
1: De Dash és Young Fly közös.
3: Igen. Na de a Young Fly-t, akkor én is kapok egy pontot.
1: Igen,
3: de
1: azért, de azért.
3: Na, Andinak te is jár kaptál pont. A nagy bogiért.
1: Egy-egy. Na, akkor figyeljetek, most jön a döntő.
2: Hogy van a kiskece lányom?
3: Nagyon jók vagyunk.
2: Mi vagyunk? Valami fehérje vagyunk?
1: Az a népdal, amire te gondolsz, ez nem az.
2: Mi van? Tenyérje
1: ennek
2: vagyon?
1: Csak a címe kiskece.
2: Kenyere vagyon?
1: Na, az jó, hogy tenyere az vagyon. Jó, na jön a következő, ez akkor döntő, figyeljetek.
2: Mindent eldöntünk, Andi.
1: Mindent eldöntünk.
2: Egyébként ez a gigászok csatája.
1: Hát? Ilyen temus gigászok.
3: Az, igen.
1: Na, van. Szerintem ez könnyű lesz. Ahonnan én jövök, az az én terepem. Szabolcsi ez a gyerek, az más szerelem.
2: Szabész Monster.
3: Ja, én is, nekem is az jutott eszembe.
1: Szabolcsi, ő Gyulafirátot
3: és Veszprém mellett.
2: Igen, de Szabi.
1: Egy ilyen ember mindenkinek megfelesel.
2: Gondoltam becsapos.
3: Megfelesel, jó.
1: Kifelesel. Milyen az, ami a rossz kereset?
2: Rossz kereset.
1: Magyarországon a fizum mindig gyenge.
2: Bajalex.
1: Tudtam, hogy ez Melodinak meg lesz. Mert ez a rész, ez megvan neki. Aha.
2: Magyarországon a frizum mindig gyenge, az is lehetne most a Billy hajókra.
1: Na és a dalcím, az megvan?
2: Píz. Nem tudom, te tudod? Ha tudod, de akkor dönthetlen.
1: Hát akkor ezt Ládi nyerte. Ez az Én országom című dal.
2: Tényleg, nekem nincsen párom.
1: Igen, ez az én, igen. Jó, na, látod? Megy ez neked némi segítséggel.
2: Jó, figyelj, Roland.
3: Na, de várjatok már most, de te nem szoktál játszani? Te csak felolvasol.
1: Én vagyok a játékmester.
3: Na, olyan nincs. Neked is kell játszanod jövő héten, akkor én hozom. De...
1: Én vagyok a helyi vágó István. Jó,
2: amúgy, Roland, tudjátok, miért nem játszik?
1: Én nem bírom egyszerűen a fájdalmat. Én ilyen puhány vagyok.
2: Ennyi.
1: Kész.
2: Te szóval még néhány szor használom.
1: Jó van, de ez nyugodtan. De
2: én nem bírom egyszerűen a fájdalmat. Én ilyen puhány vagyok. Jó, ez megvan az embernek, jó ez, ha tudja használni. Na, hát hölgyek, urak, ez a nagy harcunk, ez a nagy harci
1: helyzet. Hát ez nagy harc
2: volt. Lehet az, Andi, szerintem, tehát nem muszáj mindig a Rolandnak verselnie. Tehát, hogyha valamelyik héttől szeretnél készülni, mit tenni
3: koreai népdalokból. Igen, mindenképpen.
1: A székic koreai dalaiból.
2: Hing-ching-hu. Susán.
1: Susán.
2: Pring-chi-má.
1: Nem. Lehogy véletlenül bemondjál valami koreai káromkodást, tudtad nélkül.
2: De biztos, hogy... Bocsánat, elnézést minden koreaiétől, nem direkt volt, random raktam egymás után szavakat.
3: Egy van, ami nagyon népszerű, ami minden egyes sorozatban benne van egyébként.
1: Az
3: mi?
1: És káromkodás? Káromkodás. Azt nem mondd már.
3: Igen. De olyan, majd adáson kívül.
2: Olyan cukin káromkodás, tehát ilyen animés dolog, vagy úgy,
3: szerintem
2: mint
3: a... az ilyen aranyos, ez nem cuki. Az a nagyon magyar...
1: Ja, nem olyan ízes
3: káromkodás. Hát azért csak valljuk be, van,
1: hogy, igen, valljuk be, hogy azért szerintem egyetlen nép se tud annyira cifrán és szépen így káromkodni,
3: van.
1: Mint mi.
3: Így van, ez igaz. Legyen és nehéz is lefordítani.
2: Legyen ez a tanulsága ennek a rovatnak.

néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, és

0: Sose túl korán, ja, egyébként ott voltunk az új Mango Rice-dal, ez is ilyen nagyon pozitív, nagyon életigenlő, mint úgy egyébként általában a Mango Rice-dalok. Na kérem szépen, visszatértünk, mint Bobby a Dallasba.
1: Igen, és nem érzem a győzelmi dicsfény mámorát, tehát csak pislákol ez a dicsőség itt az előző rovatból, nem éreztem a fölényemet annyira meggyőzőnek.
0: Ha mert nem is volt.
1: Na hát ez az.
0: Ami nincs, ezt nehéz érezni.
1: Ez nagy kár.
0: Ez olyan, mintha én érezném a, mit tudom én, sármamat. Na, ugye?
2: Direkt csendben maradtam.
0: Vagy az izmaimat. Ugye? Na, pláne, csak hogy fokozzam.
2: Ilyen cirip kellene még erre a...
0: Van cirip.
2: Van cirip.
1: Ja, hogy megtücsököljem, hogyha olyat mond. Jó, igen. Majd készülök, most nem tudom rajta.
2: Megtücsököljem.
0: Jó, megtücsökölés, ez mit szólnál?
2: Igen.
1: Most nincs rá készítve, de majd...
2: Kis betűcserével egész másképp hangzik.
0: Ugye? Egyből szimpatikusabb, mi?
1: Egyéb állatokat bármikor előcsalok. Na hát így.
2: Jaj, képzétek el, ahol parkoltunk, ott voltak malackák. Olyan cukik voltak. Most csak az állatokra jutott
1: eszembe. És úsztál tengerben malacsal? Nem? Nem csináltad
2: meg? Még olyat nem, de az a bakancslistás nekem nagyon.
0: De az nem ott van, az nem Szicília.
1: Hát az bárhol van, ahova beviszed.
2: Nem, két helyen van, az egyik számomra elérhetőbb, úgyhogy valószínűleg az lesz majd.
0: De mi a? Mert az egyik, azt tudom, hogy a Karib... Igen, az Bahamák, igen, ott van a disznóban.
2: A másik meg Görögországban is van egy ilyen hely,
0: ott
2: ahol
0: is?
2: Lehet. Aha, igen.
0: Meg görög disznók vannak?
1: Strandoni, Jorgosz a röfi.
0: Jorgosz
1: és Caciki.
0: 8-8, ilyen jó megtermett. Fiú, 8-5-ig giroszt készít, aztán lehet vele úszni.
1: Aztán ő lesz a girosz. De strandon is lehet, hát simán beviszed magaddal a kis röfit, azt mondod, hogy ez a gyerek, senki nem meri megmondani, hogy...
0: 2026-ban, érted? Ja, hát
2: végül
0: ez
2: is, igen, tehát...
0: Ha csúnyát mondanak, rá bepereled.
2: Na, ugye...
1: Jó, hát azt hiszem messziről indulunk, de azért nekifutunk a témáknak is, mert hogy képzeljétek el, hogy külföldön egyre népszerűbb az, hogy a gyerekeket megtanítják az elromlott tárgyakat és dolgokat megjavítani. Ez a ne dobd ki akció, mert elegük lett abból, hogy a fogyasztói társadalom azt nyomja az agyunkba, hogy valami elromlott, akkor egyből kuka, és ez már nem csak mosógépekre használjuk, hanem párkapcsolatokra is, és itt arról van szó, hogy igenis meg lehet javítani a dolgokat.
0: És ez tök jó, a Repair Cafékban ráadásul nem egyszerűen megjavítják a gyerekek helyett a tárgyakat, hanem ők is nekiláthatnak a szerelésnek, és megtanítják őket szerelni. Első látásra szerelem. Nagyon jó.
2: Cukik. De amúgy a gyerekek szeretnek.
0: Szerintem
2: ilyenekkel
0: is
2: babrálgatni, úgyhogy ők még szerintem élvezik is.
0: Én voltam az egyetlen annó gyerekként, aki nem ez. Mondtam is Álinak, hogy engem ez így valahogy sose ragadott magával. De kérdezi, mi volt az utolsó, amit én megjavítottam. Én? Ugye vagy? Mert semmit.
1: Soha semmit nem javítottál meg tényleg.
0: De jó, mit lehet, hogy mitől volt. Egyszer talán valami távkapcsolót, igen, távirányítót. Azt megtudtam.
2: Kicserélted az elemet?
0: Igen. Nem, annál egy fokkal bonyolultam.
1: Megnyalta. Csak, hogyha megnyalod, akkor egy kicsit meg jó. Igen.
2: Tényleg, azt régen csináltuk.
1: Megrázod, visszarakod, fordítva, akkor is működik.
2: Úgy nézted meg, hogy az elem.
0: Tényleg, ezt csináltad.
1: Én is nyaltam elemet.
2: Volt olyan, igen. Mert azt mondták, hogy ha így megcsipi a nyelvedet, akkor még van benne, ugye, élet.
1: Persze.
2: Benned is lesz élet, ceruza
1: element, meg egyiket fenékhez nyomni, másikat szembe, és akkor a kettő, ha összezár.
0: És mert máshol is próbáltál ezt a technikát, hogy megnyalod és ha reagál, akkor még van benne élet?
1: Persze, mindenen, amire ráírod, hogy Duracell.
0: Lehet, hogy működik máshol.
1: De tényleg az elemetnyalás az gyerekkorunk egyik ikonikus pontja, és volt ez az elem, az nem tudom hány voltos volt, ez talán a 9-es, amin volt
2: ami
1: egy két fém, és össze lehetett nyalni középen.
2: Igen, igen.
1: Kísérletező dobozomba volt. A bátrabbak megnyalták.
0: Én nem voltam bátor.
2: Igen.
0: Én elemet sose nyaltam.
2: Írjon már valaki, aki ezeket megnyalod.
1: Ha hozzunk neked egy elemet, megnyalod? Mert te félsz a fájdalomtól, de ez nem fájdalom, ez egy ilyen érdekes csípés. Megcsinálod adásban, ha hozzok egy elemet?
0: Nem.
1: Miért nem nyalod
2: miért?
1: Meg?
2: Miért? Legalább egyszer életedben nyaljál már elemet. Hát, na.
0: De akkor nyalsz velem?
2: Elemet?
0: Elemet.
2: Én már tudom, hogy milyen, úgyhogy én megnyalom.
0: Hát csak, hogy akkor ne én legyek már az egyedül itt adásban.
1: Jó,
0: tehát legyen akkor páros nyalás.
2: Akkor először én nyaljak, és utána te, hogy megnyugodjál.
0: Mert itt lesz az előjáték.
1: Szerintem szálljunk erre egy napot, és induljunk az elemtől, de érkezzünk meg az akkumulátorhoz.
0: Talán a konnektorral is.
2: A bika kábel lesz az utat.
1: Bátrabbak azzal is próbálkozhatnak. Ez lesz a legyen.
0: Ne vetíts kiránk ezeket a vágyakat, jó?
1: Megrázó műsor
0: én
1: lesz.
0: Én ezt megértem, tehát, hogy aztán előkerül a korbács is, meg hasonló.
1: Zoli írja nekünk, hogy sziasztok, a lapos elem sem volt semmi. Azzal mit csináltál? Azt hova raktad? Azt hogy, hogy ellenőrizted?
0: Is, Zoli, azt, lehet, hogy azt is nyolta.
1: Na, lényeg a lényeg, én szerelős javítós vagyok. Van olyan, hogy valamit megjavítok, és rosszabb lesz, mint volt, de magát a gondolatot, azt én éljenzem és üdvözlöm. Andi, te javítottál valamit mostanában? Van valami, amit így büszkén használsz a mai napig, hogy te megjavítottad?
2: Mostanában? Hú!
1: Nincsen büszke javításod?
2: Egyszer a csapot.
1: Na és mi volt? Mi volt a gond?
2: Csöpögött.
1: Igen, és mit csináltál?
2: Apu nem ért rá, és akkor nekiálltam én.
1: Honnan tudtad, mihez kell nyúlni?
0: Tömítést cseréltél,
2: hát, vagy mi? Hát tutoriál videó.
1: És voltak dolgaid?
0: De mit, tömítőgyűrűt cseréltél, vagy mi? Na, mondjuk, tehát ennyire azért még én is jó vagyok.
1: Na jó, de honnan szerzel tömítőgyűrűt? Tudod, hogy le kell lezárni? Hát
2: az Óbiba bemegyek, és akkor segítem.
0: Óbiba.
1: Az a régi volt, és van az újja. Nyomax.
0: A ó városban van Óbi. A új városban Óbi. Na, ilyen szinten én is jó vagyok. Ilyet meg tudok oldani. A tiéd az Óbi.
2: A miénk az Óbi, mert
0: új városban. Sőt, angolosan egy nyúbáj.
1: Például nem csapott arcba a víz? Tehát nem volt az, hogy elfelejtetted
2: de először el kell zárni, nem.
1: De ezeket tudtad?
2: De persze.
0: Nem volt spritz.
2: Attól mennő vagyok, attól még ilyeneket tudok.
1: Jó, de oké, rendben, jó, ez tetszik, ez az irány, én amire most nagyon büszke vagyok, és megjavítottam, az ez a fejhallgató, ami rajtam van, tehát ez egy nagy szerelés volt, itt kábeleket kellett helyre rakni, összecsavar, húzózni minden, de amiben a feleségem nagymester, a kislányunknak vannak ilyen tök jó játékfigurái, vannak törpök, vannak binyusziék, meg ilyenek, és hát rendszeresen elengedik fülüket, orrukat, lábukat, és ilyen eléggé amorf lények lesznek belőlük viszonylag hamar, és a feleségem pillanatragasztóval mindent megjavít. Tehát van otthon egy ilyen kis kórház, és mindent össze tud ragasztani úgy, hogy utána még használható legyen.
0: Plüss kórház. Egyébként ez mennyire cuki.
2: Igen.
0: Tehát szerintem ez is egy ilyen eladható dolog lenne például, hogy plüss kórház.
2: Igen, és gyerekkel együtt lehetne ugye ezt csinálni.
0: És a gyereket is megragasztja.
1: Persze, de javítjuk, amit lehet, vagy nem tudom, ti ragasztottatok-e már meg szikszalaggal autót, de hogy én rengeteg ilyet látok a forgalomban.
2: Hát van ilyen, én már igen.
1: Duct tape-pel összeragasztják, hogy ne nyíljon ki, ne csúszol le,
2: ne essen. Én már csináltam ilyet.
0: Én nem, de amikor Mexikóban voltunk, ott sok ilyen autó, ott nincs, azt tudni kell, ott ugye nincs ilyen, hogy forgalmi engedély, tehát ők nem vesződnek ilyenekkel. Hát ott azért lehetett látni olyan sofritoning javításokat, meg gyerekek, ott minden is volt. Kocsikon.
1: Igen, és ezek tök jó megoldások szerintem. Jó, nyilván nem túl sokba esve, én olyat például nem merek javítani, amiben áram van, tehát hogy ahhoz nem merek nyúlni, de úgy egyéb dolgokkal meg lehet próbálkozni, mert most mi történik? Még rosszabb lesz? És akkor mi van?
2: Hát, nagyobb a baj, akkor többet kell fizetni, érted?
0: De azért mosógépnek
2: úgyhogy
0: ne állj
2: azért,
0: neki. Hogy
2: annak én sem állnék neki.
1: Hát jó, nyilván most nem feltétlen erről beszélek, de itt például írnak ilyeneket, hogy itt már rengeteg esemény van ezekben a Repair Cafékben, 60 ezer eseményt rendeztek már, 1,5 millió látogatóval és 1,6 javítandó tárgyal. Ilyeneket javítanak, hogy például megmutatják a gyerekeknek, hogy találják meg a bicikli belsőn a hibát, javítsák ki, játékautót szerelnek, varnak, plusz állatokat. Szerintem ezek mind-mind olyan dolgok, amiket érdemes, és tök jó.
0: Amúgy nagyon menő, tehát én is azt gondolom, hogy már magát a mentalitást is, ha átveszi a gyerek, hogy nem az van, hogy na akkor picit elszakad, picit megtörik, stb. Anya, apa, vegyünk újat, ne, hanem akkor próbáljunk meg tenni érte, megjavítani, tehát ez egy tök jó gondolkodásmód.
2: Volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó videó, már nem is tudom, hogy hol láttam, valami részvideó lehetett, hogy tudjátok, amikor régen voltak ezek a fülhallgatók, ez a régi kábeles, és most addig tekerted, meg úgy hajtogattad, hogy szóljon a füledbe, most meg igen. Ugye az van, hogy tönkre megy a füles, és akkor vesznek egy másikat helyette. Mi meg addig csavargattuk, meg szikszalagoztuk, meg mindent csináltunk vele, hogy szóljon.
1: Pontosan, és meg lehetett csinálni, vagy van például volt egy ismerősöm, akinek nem jött be rendesen a Mária rádió, mert már romlott a rádió készüléke.
0: Mondjuk azzal sokat nem veszett.
1: Néni volt, igen. És ő csinálta azt, hogy az antennára rögzített még mindenféle drótokat, és kivezette egészen a tyúkhólig, és úgy már bejött. Annyira büszke voltam rá az ilyen kis antennakomplexum.
0: Egy kis kotkodácsolás, de hát egyébként.
1: Jó, de hát ezek is jó megoldások. Igen, és hát itt nézegetem, hogy milyen megoldások vannak még itt, amiket megjavítottak emberek. Szeretném megnézni veletek, hogy mi az, amit szerintetek érdemes javítani, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, és újat kell belőle venni. Például 10 éves kenyérpirító, ami csak minden második alkalommal működik. Nekem ez kuka.
0: Hát az inkább azért kuka, mert nem tudom mennyibe kerül a javítás, de egy kenyérpirító is elég olcsó.
1: Meg felgyújtja a lakást, nem?
0: Na tehát, hát meg a tűzveszélyes, igen, az meg a másik. Ja.
2: Igen.
1: Oké, kiszakad zokni. Na ez érdekes.
2: Én már nem szoktam amúgy, de a mamának volt ilyen ez a stoppoló készlet, meg még nekem is még mindig megvan, mert eltettem. És ő mindig megstoppolta az oknikat. De
0: nálunk is ez volt. Én is ugyanígy vagyok, mint Anni.
1: Egyből kidobom, de például ilyen gyerektanításra, hogy akkor most bevarrunk egy zoknit, az mindenképpen érdekes lett. Van egy ismerősöm, aki így rácsodálkozott friss házasként, hogy anyukám így mondja, hogy neki van otthon varrókészlete, és akkor megkérdezte a férjét, hogy Gabika, hogyha nálunk otthon egy zokni kiukad, akkor hol van a varrókészletünk? Nekünk nincsen varrókészletünk, Marácska. Akkor mit csinálunk az oknival? Kidobjuk, Marácska. Ez volt az első házas oktatás a családjukban. Mm-hmm. Tehát, hogy megvan ez a család. Akkor itt van a repett telefonkijelző. Azzal mit csinálsz? Van ez, hogyha bekened banánnal, aztán ráraksz egy teafiltert és meggyújtod, akkor utána piszkosan lesz ott a repedés, de bizonyos YouTube videók elhitetik, hogy ez eltűnik. Próbáltatok ilyet?
2: Jézus, nem.
0: Én nem szoktam ilyen videókat nézni.
2: Ilyet, igen.
1: Nem? Vagy hogyha beázik a telefon, is berakjátok?
0: Jaj,
2: az kell, igen, aha, mert az jó.
1: Miért szívnál ki? Dehogy szívja ki.
0: Én nem tudom, de ezt én is hallottam.
1: Egy dologra jó, hogy lehet, hogy éjszaka érkezik egy kínai a rizsre, aki megjavítja a telefonodat.
2: Hát de figyelj, a sóba szoktak beletenni ugye rizst, hogy ne tapadjon össze.
1: De a telefon nem fogja megjavítani, de nyugodtan.
2: Hát megjavítani nem fogja, de lehet, hogy egy próbát megér. Most egy éjszaka ott van, hát most akkor mi van? Reggel kiveszed, ez kész, az, ha ugyanúgy nem működik, akkor csere.
0: Egy éjszakát meg Andi is elbírna a rizsben.
1: Elszakadt plüsmaci, az javítandó nálunk. Tehát, hogyha ha a család egyik lakója sérül, akkor azt javítani kell, akármi van.
0: Igen, tehát különösen akkor, hogyha a gyereknek van hozzá érzelmi kötődése. Uh-huh. Már pedig általában
2: a kutyáknak a plüsseit is megcsinálni megvartam.
0: Hát be nekik is van hozzá.
2: De csak azért, hogy ne jöjjön ki belőle az a vatta izé, mert azt, ha lenyeli, aztán azt ott bokákolás van, meg mindent.
1: És a nagy kérdés, a defektes bicikli, vagy gumi? Mert biztos, hogy megpróbálnám, csak én ott félnék. Tehát, hogy értem én azt, hogy meg lehet javítgatni, de utána kimész forgalomba.
0: De azt elviszed egy kerékpárboltba, és ez egy ilyen filléres tétel, ami megcsinálják.
2: Én manapság már nem olyan filléres ez a tétel egyébként. Én apunak szóltam, hogy ha volt ilyen, ő ki tudta cserélni.
0: Hát több év, nem tudom, hány évvel ezelőtt, de akkor még nem volt egy nagy tétel. Nem tudom, manapság mennyi.
1: Hallod, Kristóf írja, hogy a rizserepér működik, két telót hozott neki vissza.
2: Tessék,
1: a rizsbe rakott.
2: Na látod.
1: Hát akkor szórjátok meg rizssel, és működik a húsos rizssel is megy? Tehát, hogy
0: mert hogyha az van otthon, akkor...
2: Rizibizivel is.
0: Igen, egy kis tokányt még így rászednék.
1: Jó, de ennek most szerintetek az a lényege? Mert szerintem nem, hogy pénzt spóroljunk. Szerintem nem ez a lényeg, szerintem inkább egy szemléletmód, egy hozzáállás, és ilyenkor mindig eszembe jut, a múltkor is elmondtam, hogy a japánoknál van ez a mozgalom, hogy arannyal javítva, van erre valami japán kifejezés, hogy eltörik egy váza,
2: igen,
1: és akkor kijavítják úgy, hogy gyakorlatilag a repedés vonalában arannyal ragasztják össze, festik meg, és látszik, hogy ott el volt törve, de pont ettől sokkal értékesebb az a tárgy, mert hogy meg lett javítva, meg lett becsülve, és munka lett belefektetve. És ez ilyen tök drágán vásárolható egyébként különböző boltokban kint, tudom, mert a feleségem tesója konkrétan szeretne egy ilyen eredeti egyet vásárolni. Tehát, hogy ennek szerintem inkább ilyen értéke van, mint sem, hogy most megspórolunk 20 forintot, hogy nem szervizbe visszük a bringát.
0: Tök jó, hogy Japánt hoztad fel, meg a japánokat példaként, mert szerintem egy csomó olyan dolog van, ami mentalitásban megtanulható lenne tőlük. És teljesen másképp látnak bizonyos dolgokat, mint mi európaiak, és érdemes lenne tőlük sok-sok értéket átvenni. Én ezt gondolom.
1: Na jó, most akkor mindezt megtanulva, ha eltöröm valamidet, megjavítod?
0: A kezemet vagy a lábamat? Persze.
1: Most elsősorban nem erre gondoltam.
0: Ja, de... azt hittem, hogy úgy volt, hogy eltöröm valamidet.
1: Tomi, gyere!
0: Jó, és akkor gyorsan. Következő órában pedig vendégeink lesznek. Az első Szeniorok Aktív Napja elnevezésű csütörtöki program lesz majd a témánk.
3: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, megjelent a kormányhatározat az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaival összefüggő korábbi kormányzati döntések felülvizsgálatáról. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az Évhős kutyája címre. Ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. Hittaler Andráját hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Felülvizsgálja a közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszával, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti a Pentele hídat is magában foglaló szakaszával összefüggő korábbi kormányzati döntéseket, és amennyiben indokolt előterjesztést készít a kormány részére a felülvizsgálat eredményéről. Az erről szóló kormányhatározat hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladatellátás idei finanszírozása érdekében. A 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás szolgálati, rohamjelző és mentő kutya, írták a szervezők az MTI-hez eljutatott hétfői közleményükben. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek. A Kutatók Éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol szeptember 25-én 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A látogatók interaktív labor foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a mikrobák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait vagy a stressz pozitív oldalát, emellett irodalmi kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mese délelőttökön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő valószínű, még előfordulhat futó zápor, megyénkben azonban erre kevés az esély, 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 9 óra 6 perc, és ahogy ígértük, vendégekkel telik meg a stúdió, így a műsor utolsó órájában. Itt van velünk már Ormos Marianna, a Tatabánya és Sportklub szervezési igazgatója, illetve dr. Koncer Erik, Tatabánya alpolgármestere. Jó reggelt, sziasztok! A tegező hangnemet pedig ezt most így külön kiemeljük, hogy egyébként a személyes ismerettségre való tekintettel, úgyhogy tegeződve beszélgetünk, ezért szól a szervusztok megszólítás.
2: Jó reggelt!
1: Köszönjük, hogy itt vagytok, örülünk, hogy itt vagytok, és egy különleges program, ilyen még nem volt Tatabányán, első szeniorok aktív napja, mégpedig csütörtökön, hagyományteremtő jelleggel. Hát miért is fontos ez, hogy legyen egy ilyen? Erik, mi nyáron beszélgettünk már, akkor a Pont ott partin, az ugye a fiatalokat érintő, de szintén hagyományteremtő jelleggel elindított program volt, itt pedig a mondjuk úgy, hogy régebb óta fiatal korosztályt célozzátok meg.
3: Új hagyományok éve akkor ez.
2: Reméljük igen, hogy hagyomány lesz a Pont ott partiból is, és az aktív sportnapból is, amire még a város egy ilyen életöröm napokat is felfűzött, mert a Tatabányai Sportklub megkeresett minket azzal, hogy máshol láttak egy nagyon jó példát, és hadd emeljem ki, hogy mennyire sok tudás és tapasztalat van itt a városban, amit az a jó, hogy sok mindenre tudunk használni, de emellett nagyon örültem, hogy a sportklub is úgy járja az országot, jó példákat keresve, mint ahogy mi is tesszük ezt az idős ügy területén, és ebből jött az ötlet, hogy akkor szeptember 24-én tartsunk egy ilyen aktív sportnapot, és valami újat próbáljunk ki, hogy kimozdítsuk a régebb óta fiatalokat, ahogy te is mondtad, az otthonukból egy kis aktív délelőtre.
3: Egyébként vannak már ilyen kisebb mikroközösségek, akik egyébként is összejárnak, nem tudom én, tánckörök, vagy akik lejárnak hetente kocogni, sétálni?
2: Tatabányán nagyon sok aktív nyugdíjas klub van. Ezek közül van, amelyik területi alapon szerveződik, van pedig, amelyik hobbi alapján szerveződik, és a sportklub is azt kérte tőlünk, hogy őket szólítsuk meg, de ezzel a nappal egyébként nem titkolt célunk, hogy ezeknek a nyugdíjas kluboknak a létszáma is növekedjen, és azt szeretnénk, hogy ne csak klubtagok menjenek oda, hanem mindenki más nyugdíjas, aki ne agyisten kedvet kap, hogy utána továbbra is aktív maradjon.
1: Igen, és akkor most szólítsuk meg Mariant, talán nem titok, hogy azon a bizonyos rendezvényen, ami az ihletet adta, mi találkoztunk, tehát igen, hogy ott mindketten ott voltunk személyesen, ez a Szépkorúak Sportfesztiválja volt, és hát valóban most egy nagyon hasonló jellegű rendezvény indul el itt Tatabányán is. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok olyan, mondjuk úgy, hogy nyugdíjas vagy szépkorú van, aki nagyon szeret aktívan élni, nagyon szeret mozogni, és ezt fontosnak tartja. Hát itt én azt gondolom, hogy tényleg olyan program lehetőségek lesznek, ahol ezt bárki kipróbálhatja, megteheti, hát már kezdjük rögtön azzal, hogy bemelegítés Erdei Zsolt vezetésével, tehát hogy nem akárki fogja elindítani a programot, ugye, Marian?
4: Igen, igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely kedvező ennek a korosztálynak, hiszen egyesületünk nagyon sok programot szervez, de soha még őket nem sikerült megszólítanunk, ezért szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Eddig nálunk ez a korosztály csak kísérőként jelent meg, most pedig szeretnénk, hogyha ők lennének a főszereplők, és mind többen sportolnának, vagy esetleg azon programokon részt vennének, amit kísérő jelleggel szerveztünk. Öröm számunkra, hogy Madár is adta magát ehhez a bemelegítéshez. Ő nagyon szereti az ilyen közösségi programokat.
1: Mi minden vár még a kilátogatókra ezen kívül?
4: Hát, amit elsősorban ajánlani szeretnénk, a TSZ-nek új szakosztálya alakult, ez a szabadidősport. Ezzel is meg tudnak majd ismerkedni a kilátogatók. A Bikás Parkhoz hasonlóan itt is az Örömtánc lesz a főszerepben. Radvánszki Edit és kolléganői közreműködésével két alkalommal a délelőtt folyamán Örömtáncházat fogunk biztosítani. Bemutatkozik a séta foci és a séta kosárlabda, egy székesfehérvári Szűcs Mária nevű egykori kosárlabdázó vezetésével. Ügyességi sportjátékok lesznek, sakk, pötang, dárc, asztali tenisz, és egy nagyon fontos fontos program, kerekasztal beszélgetés a TSC örökös tagjaival. Köszönjük a legendáknak ezúton is, hogy elfogadták a meghívásunkat, és örömmel vesznek részt majd ezen a programon. Kulturális programajánló lesz a Népház és az Agora közreműködésével, egészségügyi méréseket biztosítanak az ANTS kolléganői, illetve a Tatabányai Rendőrkapitányság és az Áldozatsegítő Központ közreműködésével biztonságtechnikai előadások is lesznek. Itt elsősorban a csalásokról, az időseket érintő megpróbáltatásokról fognak majd tájékoztatást.
3: Hát ez adni. Nagyon alaposan végig van gondolva, és azt látom, hogy nagyon sok klassz program van benne, és amit itt Roland mondott, hogy aktivitásvágy van az idősebbekben, szerintem még egy dologgal kiegészíthető, és ezt én személyesen is tapasztalom, hogy társasági vágy is van, nem? Tehát, hogy simán lehet, hogy vannak az előbb már általam említett körök, baráti körök, de simán lehet, hogy valaki menne, csak nincs kivel, nem? És akkor ez akár lehet egy ilyen nagy találkozásoknak is a helyszíne.
4: Én azt hiszem, hogy ez nem akadály. Tehát, aki ide kilátogat, az biztosan meg fogja találni a saját kedvére való programot, ezáltal abban pedig a közösséget is, ahol jól fogja magát érezni. Úgyhogy nyugodtan jöjjön mindenki, és nagy szeretettel várjuk az időseket.
1: Erre csak annyit fűznék rá, Ádi, hogy, és akkor itt talán majd Eriket fogjuk megszólítani, hogy azért például a Szépkorúak Bája is egy olyan kezdeményezés, vagy egy olyan program Tatabányán, hogy most már egy pár éve, most már évente kettő van belőle, mert hogy egy kvázi nem volt elég, tehát hogy tényleg annyi az érdeklődés például erre a programra is, azért ezt némi párhuzamba állíthatjuk, ugye Erik, ezzel a programmal?
2: Igen, ugye tényleg október második felében lesz a

0: hogy minden városrész bejussunk és foglalkozzunk az idős korosztályjal.
1: Igen, egyébként jó, hogy ezt szóba hoztad, mert erre külön rá is akartam kérdezni, hogy ugye ez nem csak egy rendezvényről szól, hanem gyakorlatilag ugye több rendezvényt ölel fel, tehát egy komplett rendezvény sorozat, ami úgy sejtem, hogy akkor nyilván nem csak a sportot, hanem a kultúrát és egyéb területeket is érint.
0: Igen, így van. Tehát a képviselőtársaimmal, illetve a bizottsági tagok, az Oktatási, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságán arról beszélgettünk, hogy valami formabontót kellene kitalálni. Ez lett belőle az Életöröm napok, és hogy mondom, az, hogy a Tatabányai Sportklub jött a saját ötletével, és ezt így össze tudjuk fűzni, ez szerintem nagyon példamutató, és szerintem minden szervezetnek, intézménynek úgy kell gondolkodnia, hogy az, ami rendelkezésére áll neki, ezt hogyan tudja minél jobban a város érdekében használni, és ezért is én köszönöm még egyszer a sportklubnak.
2: Én hadd kérdezzek bele a programban egy pontba, mert mondtuk azt, hogy a bemelegítés Erdei Zsolt vezetésével történik majd. Miért? Én tökre örülök neki, de ő csinált már ilyet, vagy úgy gondoltátok, hogy az ő karakterét egyaránt szeretik az idősebbek is, meg megismerik is, meg adott esetben ti szervezők is, vagy ez hogy történt, hogy éppen ő ráesett a választás?
3: Zsolt egy ismert ember, azt hiszem az elmúlt időszakban nagyon sokat szerepelt a tévében, ugyan már az aktív sportolói karrierje után van jócskán, illetve hát nálunk ő a vezetőedző az ökölvívó szakosztálynál, tehát itt azért nem ismeretlen a sportberkekben közlekedő szülők, sportolók számára pedig még inkább, úgyhogy azt hiszem, hogy ő egy jó arc ehhez, hogy...
2: Jó, de kímélni fogja az idősebbeket, ugye?
3: Természetesen, tehát ezen a programon azért azt hangsúlyozni kell, hogy mindenki saját kedve és saját lehetősége, vagy saját adottságai szerint lép majd fel, tehát senkitől nem várunk lehetetlen feladatokat, vagy teljesíthetetlen.
1: Igen, nem egy jobb egyenes balhorok kombinációt, hanem egy ez lesz áll, jó, a bemelegítés megnyugtatlak. Én láttam már ilyen zenés bemelegítést a madár vezetésével. Ráadásul kifejezetten szórakoztató az ő tolmácsolásában ez, úgyhogy az egy nagyon jó kedvű bemelegítés lesz, én ebben biztos vagyok. Egy picit még az időjárásra térjünk, ugye Grosics Gyula stadion a megadott helyszín, de tudom, hogy készültök B-opcióval, mert azért hát ilyenkor nyilván, hogyha valaki szabadtéri programot szervez, különösen ősszel, akkor hát ellenőrizni kell a meteorológiai előrejelzéseket, és ugye csütörtökre némi csapadék esélyt azért jósolnak, szóval a Földimre sportcsarnok van még mint B-opció betervezve, Marian?
3: Igen, az elmúlt napjaink jó része azzal telik, hogy reggel délben este nézzük az időjárás előrejelzést, ma sem különben. 15-16 fok várható a mai időjárás jelentés szerint, és azt gondoltam, az előbb beszéltem éppen a létesítményvezetővel, hogy legjobb lenne, hogyha a Földimre sportcsarnokot neveznénk meg főhelyszínnek. Természetesen szabadtérre terveztük, de bizonyára megbocsátanak majd a résztvevők, hogyha egy kicsit szűkösebben, de Földimre sportcsarnokban megyünk.
2: Még egy technikai kérdés. Ki számít szeniornak? Tehát tegyük azt, valaki ráér 39 vagy 46 évesen, elmehet és jól érezheti magát?
3: Hát mi tisztelettel kérjük a 36 meg a 45 éveseket, hogy engedjünk itt ezen a napon
2: de
3: az időseknek.
2: Nyugdíjkorhatár?
3: Hát a nyugdíj. Hívhatnánk nyugdíjasnak is, de nyilván nem szeretnénk senkit ezzel megbántani. Ezért hívtuk szeniornak, hogy olyan nével illessük őket, ami nem bántó.
2: Szegény Roland, nem
1: igen,
2: mehetsz.
1: Nézzétek el Ádinak.
2: Még két éves mehetsz.
1: Petankozik, szeret kötögetni, tehát vannak neki olyan hobbi,
2: hogy tényleg, én imádom petankot is. Na jó, hát akkor ez nem az
3: még
2: én bulim.
3: Még egy dolgot szeretnék mondani. Az érkezéskor a résztvevők kapnak majd egy kis kártyát, és a kisebb állomások teljesítésekor gyűjthetnek bélyegző lenyomatokat, és a végén 10 ajándékcsomagot sorsolunk ki, amelyben gyűjtjük az ajándékot, és azt hiszem, hogy 10 értékes ajándékcsomag lesz az, ami majd gazdára talál.
1: Úgyhogy tombola nyeremények is lesznek, és hát ezzel is, ez egy plusz motiváció, ez a kis pontgyűjtés, én azt gondolom mindig.
2: Egész nagyon klassz, és ugye Eriknél elmondtuk szerintem, vagy ha nem, akkor el akartam mondani, hogy ugye Tatabánya alpolgármestereként az idősügyekért felelős te vagy. Ez valamiért különösen közel áll a szívedhez? Ez a területet, ezt kérted, vagy ez így alakult?
0: A diplomamunkámat is a nyugdíjból írtam. Úgyhogy
2: na,
0: elég közel... elég közel áll hozzám amúgy az idősügy. Többször el szoktam mondani, nekem van a nagypapám, hát most is ő a példaképem, és kiemelt

0: Nem fontos számomra, hogy ez a korosztály is minél jobban érezze magát Tatabányán, de ugyanúgy a nyáron beszélgettünk, hogy a fiataloknak is kellő programokat szervezni, tehát a cél valahol az lenne, hogy mindenki, aki Tatabányán él, az jól érezze magát. Ezzel az aktív sportnappal azért próbálunk meg nyitni, hogy az időseknél is adjunk valami pluszt.
1: És további részletekért pedig egyrészt ugye a Tatabányai Sportklubnak a Facebook oldalát érdemes felkeresni, illetve hát nyilván ugye Tatabányának, Tatabánya megyei jogú városnak is a hivatalos Facebook oldalára, meg a honlapra én úgy sejtem mindenféle információ felkerül, úgyhogy ezeket érdemes csekkolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy meséltetek nekünk erről a programról, illetve hát ugye az életöröm napokat is érintettük, aminek ugye ez egy része, ehhez kapcsolódik az első szeniorok aktív napja. Ez volt a témánk. Vendégeink voltak Ormos Marianna, a Tatabányai Sportklub szervezési igazgatója, illetve dr. Koncer Erik, Tatabánya alpolgármestere.

0: sexy and I know it.
1: A mi himnuszunk.
2: Szexi vagyok, s tudom.
1: Csodálkozom, hogy ezt tudta el, Jolly művész úr, hogy valaki nem dolgozta fel.
2: Még nem.
1: Kicsit olyan mulatos váltéve, áthangolva.
2: Egyébként... Milyen jó, milyen egyszerű
1: vagyok,
2: és milyen
1: tudom,
2: jó.
1: Ezzel a címmel, igen.
2: Milyen egyszerű és milyen jó dal. Kedvet kaptam idősé válni. Szerintem egyébként ez egy jó folyamat, nem? Már hogy nyilván most mindenki a fiatalságát akarja visszamegy, stb. De én ahogyan öregszem, és most nem kell feltétlenül itt nyugdíjkóra gondolni, én egyre inkább otthon érzem magam a bőrömben. Te nem tudom, én nem ez a fiatal jellem voltam régen sem.
1: Igen, te vagy az, aki már fiatalon idős volt, mint a Wayne Rooney.
2: Igen, de ilyen szerethetően. Tehát nem az a fajta, aki a járdára szaró kutyákat a botjával így ütögeti.
1: Nem féltem, ez a fajta. Hogy mi lesz ez a mondat. Milyen hobbiait kezdenek kialakulni 40 felé közeledve?
2: Meg nem is a galambetetős típus, mert az gyűlölöm azt, hogyha valaki galambokat etett, mert alapból a galambot nem szeretem, hanem az ilyen kedvelhető háború sztorikat mesélő, akkor is, ha nem volt.
1: Kicsit ilyen
2: piacra járós.
1: Ez a nagyon kedves, nyájas, kicsit ilyen cukros bácsi kategória.
2: Cukor nélkül. Zéro cukrot fogok hoztogatni, ezt lehet?
1: Hát, a zéro cukros bácsi.
2: A zéro cukros bácsi megérkezett.
1: Az milyen, aki próbálkozik, csak már nem megy neki.
2: Csengetek egyet a kerekesszatyromon. Benne van. Na jó, nem tudom, te ezzel hogy vagy, de szerintem az ilyen partiknak, ami most itt lesz a senior nap, az annak nagyon nagy hangulata lesz.
1: Egyébként igen. Én ugye konferáltam már több ilyen jellegű rendezvényen is. Ugye pont egy ilyenen találkoztunk a Mariannékkal is. És tényleg, tehát aki meg mondjuk nem látott örömtáncot, az mindenképpen lesse meg. Meg egyébként a sétafoci is egy jó műfaj. Ott kicsit hazabeszélek, mert nekem édesapám sétafocizik.
2: Az ugyanaz, mint a foci, csak nem szabad futni? Tehát
1: pontosan.
2: Gyors gyaloglás?
1: Tehát ott maximum sétálni szabad.
2: De meg is állítanak, hogyha mondjuk futni látnak?
1: Persze, tehát ott nem szabad futni, kisebb a kapu, meg van határozva, hogy honnan lehet kapura lőni, tehát vannak ilyen sajátos szabályok.
2: A kapusas csak nyúlhat és nem kaphat utána labdának? Tehát csak egy lassan nyúlhat?
1: Csak lábbal. Hát azt hiszem, tehát ilyen kis kapu van, hogy vannak sajátos szabályok, de egyébként jó műfaj, tényleg tökre szerethet hogy a sétafoci. Lehet, hogy azért is szimpatikusabb egyre, mert egyre kevésbé tudok futni.
2: Jó, és most, hogy besmúzoltam az idősebbeknél, akkor egy pofont is beszedek. Roland, ilyenkor hangosabban beszélsz?
1: De hülye vagy. Nem, jól hallják, amit szoktam mondani. Nagyon kedvesek, nagyon aranyosak egyébként. Tök jó pofa, mert ugye ez egy ilyen nagy, több ezres fesztivál szokott lenni Pesten, és amikor helyi résztvevők vannak, akkor ők mindig külön oda jönnek hozzám, és köszönnek, meg most sokszor fotózkodunk, meg mit tudom, nagyon-nagyon, de tényleg egy ilyen nagyon szeretett program általam, legalábbis mindenféleképpen.
2: Nőjön ki ez azzá itt nálunk is. Na, hozom a nap hírét, jó? Mert ma én varázsolom ide. Képzeld el, hogy van egy Libra Bank Lia névre keresztelt rendszer, igazából Liának lehet őt szólítani, igazából egy chatbotról van szó, akihez oda lehet menni ügyfélként, és igazából válaszokat lehet kapni különböző kérdésekre, és ez tök jól is működött egészen addig, amíg az egyik kedves ügyfelet, ez a mesterséges intelligencia robot, ez nem idiótázta le.
1: Hát vannak ezek a túlságosan őszinte ügyintézők, ennek mintájára most már vannak a túlságosan őszinte chatbotok is.
2: Valahogy így hangzott a mondat, miután értetlenkedett szerencsétlen ügyfél, hogy beszéljen inkább egy emberrel, te idióta.
1: Hát nézd, miről beszélgettünk itt múltkor az Ákossal? Hogy ezek a mesterséges intelligenciák most már így picit kezdenek ilyen önálló életet élni, ugye? Meg igazából hasonló viselkedési formát mutatnak, mint az emberek, tehát akik mondjuk így felprogramozzák. Andi, mikor programoztál te mesterséges intelligenciát valamelyik magnak?
2: De annyira érdekes ez a dolog, már az is érdekes, hogy itt az ügyfél részen, tehát ezt nem lehetett teljesen jól lefordítani, mert ugye magázódva beszélt veled, tehát hogy beszélni, de a végén az idiótánál ott átváltott haverba, tehát te idióta.
1: Az kérdő, lehet, hogy nem is
2: hogy váltott
1: sem
2: egyet.
1: Volt, hanem az ügyintéző tényleg belenyújt a rendszerbe. Besokalt.
2: Egyébként a férfi először megdöbbent már, hogy akivel ezt intézte a rendszer, és később ugye viccesnek találta az esetet, és feltöltötte a beszélgetés képernyőképét a Facebookra, és állítólag volt is humora, meg nem is, mert ezek után azért elgondolkodott, hogy maradjon a banknak az ügyfele, de érted, valószínűleg ebből is kiderül, hogy a chatbotnak igaza volt.
1: Amúgy szerintem tök jó, hogy így reagált, tehát hogy nem felháborodott, meg nem vette a lelkére, hanem jót röhögött rajta. Minden esetre úgy érzem, hogy azért ki kell valamit javítani azon a chatboton, mert ha ezt így rendszeressé teszi, akkor lehet, hogy bukni fognak ügyfeleket.
2: De milyen érdekes az, nem, hogy föl lehetett idegesíteni kvázi a rendszert. Mert az egy dolog, hogyha én fölhívok egy ügyfél ügyfélszolgálatot, és ott elkezdek egy ilyen géppel beszélgetni, és akkor mondja, hú, a Telekomnál van ilyen, de idegesítő. És akkor mondja, hogy mondjam el a problémát. És akkor elmondom, hogy a feltöltőkártyám nem működik. Új telefont szeretne vásárolni? Nem. És feltöltőkártya, már mondom neki, és akkor eljutok ugye a harmadik, negyedik ponton oda, hogy nem üvöltök vele, de onnantól már csak azt mondom, hogy adj egy embert. Hogy kell egy okos úr? Adj egy embert. És akkor eljutok odáig, hogy kapjak egy embert, akkor én mindig megkönnyebbülök.
1: De akkor tehát annak úgy nagyon tudsz örülni?
2: Annak nagyon tudok örülni, mert ezek a beszédfelismerő hülyességek, ezek nagyon messze vannak attól, még leszámítva a ChatGPT-nek mondjuk az AI robotját, meg néhány ilyet, hogy jól értse meg azt, amit én mondani akarok neki.
1: Akkor te mesélted azt múltkor, hogy mondtad a csajnak, hogy telefonból, totál rágerjedtem a hangodra, totál felizgatott, és akkor ilyen furcsán nézett a telekomos ügyintéző?
2: Kikerültek a hangfelvételeim? Azt mondod? De egyébként még a Siri is, meg az iPhone-nak a rendszere is furcsán értelmeztet. Tudok neki diktálni ugye üzenetet, és akkor próbáljuk meg, hogy mennyire precíz, mennyire pontos. Várjál, ide benyomom ezt, hogy akkor mennyire gépeli le jól, mert az AI az már nagyon jó benne, de mondjuk mit tudom én, próbáljuk ezt meg. Szia Liz, üdvözöllek, én a bankkal szeretnék egy új ügyletet folytatni. Azt szeretném, hogy a hitelügyintézésemben kapjak speciális kedvezményt arra hivatkozva, hogy a gyerekeim még kicsik. Nézzük meg, mit írt le ebből. Szia Aliz, már itt elrontja. Üdvözöllek, én a bankkal szeretnék egy új ügyletet folytatni. Hitelügyintézés, a gyerekeim üdvözölnek.
1: Jaj, hát majdnem sikerült a lényeget átvinni.
2: Tehát, hogy azért vannak benne elírások, és lehetnek ebből problémák is. Egyszer, mikor diktáltam a nagyapámnak üzenetet, hogy csőpapa, abból csőpápa lett, és nem értette, hogy miért kapott egy olyan üzenetet, aminek az lett a vége, hogy csőpápa.
1: És egyébként is, mióta vagy tegező viszonyban a pápával, ugye?
2: Igen. Voltak ilyen problémák, és ebbe bele lehet futni, de csak nem sértődsz meg egy ilyenet, elröhögött, nem?
1: Én biztos, de szerintem ez nagyon személyiségfüggő. Ismerek olyat, aki simán megsértődne ezen.
2: Tényleg?
1: Persze.
2: Ez nyilván ez hogy történik, ugye ezek a robotok betanulnak abból dolgokat, amiket a korábbi beszélgetésben hallottak és láttak. És feltételezem, hogy azért az ilyen robotokkal való beszélgetésnél nem egy ember ejt el ennél durvábbakat is, hogy idióta. Valószínűleg ebből már annyi volt, hogy úgy gondolt, hogy ez a hivatalos kommunikációnak lehet a része.
1: Akkor még az a szerencse, hogy egy egészen enyhe formáját választotta ennek a kritikának.
2: Annyit mondj, hogy jobban örülsz annak, hogyha egy banki ügyintéző idiótáz le, vagy jobban örülsz annak, hogyha a gép?
1: Na, hát ezt mindenki döntse el maga szerintem.

0: feledd! Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A legszebb pillanatok vannak ingyen, kérve az utazási irodában és a Kuplerájban. Egy perccel járunk 3:40 után.
1: Hogy egy ilyen fenkölt magaslatot is hogy le tudsz hozni? Pik meg pak!
0: Hát mondjuk úgy, hogy megtalálom a párhuzamot az élettel.
1: Igen, és érdekes, hogy a párhuzam egyik oldala az mindig bizonyos témáról szól. Hát a másik oldal lehet bármi. Tényleg bármi.
0: Még mindenki abból nyer ihletet, amiből tud.
1: Jó, hát legyen így. Hát így a mai témánk után úgy érzem, hogy a fiatalon tartás, meg a szenior nap kapcsán én már elmegyek szaunázni.
0: Azt, hogy nem petankozni.
1: Nem, azt már nem érzem.
0: Beinvitáltak is.
1: Nem, ez a mostani idő az ilyen szaunás idő nekem.
0: Azt neked hát jobb idő van a szaunában, mint kint, jelen pillanatban, az biztos.
1: Ez tény. De én nyáron is szeretem, én mindig is szeretem. Csak most, hogy kedvet kaptam, nem tudom.
0: Ja, hát jó, szaunázást mondanám, kösz, hogy aki csatlakozna Ádihoz, az írjon, de ne nekünk, hanem neki privátban, jó?
1: Meg amúgy ne gyertek túl sokan, mert az van, hogy kicsi. Kevés a hely, és hogyha nem férek felülre, akkor durci vagyok.
0: Ja, te felül szeretsz lenni?
1: Felül. Nem, behoztál meg.
0: Legalábbis az, hát a szaunában, rossz az, aki rosszra gondol?
1: Jó, van, mindenki a témájánál van, pik meg pak.
0: Okay. Így van, na nézem, hogy mi a helyzet az utakon, mert ugye itt azért az M1-esen volt némi cifra szituáció, ezzel kapcsolatban a legfrissebb értesülés, ugye az volt korábban, hogy a Budapest felé vezető oldalon Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, és a 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. Ez azért rejtés számomra, mert itt brutális torlódást írnak, de hogy az élőtérkép meg ezt nem jelzi. Tehát érzek némi összehangolatlanságot a hivatalos info és az élő térkép látványa között.
1: Mint egy picit körülményesen fogalmaznál.
0: Igen, tehát, hogy aki az M1-esen van, az írja már meg, hogy van-e ott most brutál nagy torlódás, vagy nincsen, mert a hivatalos info szerint van, az élő térkép szerint nincsen. Minden esetre azt tanácsolják, hogy a Tatabánya centrum csomópontban már érdemes lehajtani, és az egyes főút felé kerülni.
1: Á, aki teheti, hagyja ki az M1-es szerintem. Ha egy percen belül megírjátok, köszi, ha nem, akkor ezt már Tomi mondja el, mert ő jön majd itt a koktélban. Egyébként ma elérjük a 17 fokot, most 13 van, de hidegebbnek érezzük. Ezen a héten van ez a kicsit hidegebb, és jövő héten pedig kisüt majd a nap. És köszönjük szépen a vulkánok megszelídítőjének, Andinak, hogy ma is itt volt velünk, és visszatért a stúdióba. Hiányzott, jó, hogy itt vagy.
0: Aki ugyan a hamut lemosta magáról, de ezzel együtt hamvas maradt.
1: Oh.
0: Kár, hogy ezt nem hallotta. De majd elmesélem neki.
1: Berakjam best of-ba.
0: Okay.
1: Engem mivel méltatsz? Méltatsz?
0: Hát azért egymás után kettő azért nap. Tehát, hogy nem vagyok mindenre képes.
1: Nem lenne.
0: De okay. Próbálok kitalálni valamit.
1: Aki viszont nem segít a hamu, de átmegy rajta a mamut. Az van, hogy a Roland inkább ne szereljen semmit, hanem menjen haza és nyaljon elemet, egy laposat. Köszönjük szépen neked is, hogy elmondtad, hogy milyen vagy.
0: Hogy itt voltál, lettél volna másról,
1: gyűjtél, mi? Eljöttél, szórakoztattál minket.
0: És köszönjük szépen a lélekben szenior, ám de testben egyelőre még fiatal Bédl Ádámnak.
1: Egyelőre még.
0: Ez volt a
1: van
0: szép.
1: Még két jó napom. Jó, holnap korán kelünk, 6 után nem sokkal várunk mindenkit, így együtt, Roland pedig itt lesz délután, és legyen szép a napotok.
0: Ennyi, buenos morgen!
1: Sziasztok!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Jelentős volt a túljelentkezés a vízközmű pályázaton. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZET akcióra. Tűz volt Dorog és Tókodaltáró között. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Óriási az igény a vízhálózatok megújítására, rekord túljelentkezés érkezett a vízközmű pályázatra, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfő este a közösségi oldalán. Gajdos László ismertette, hogy a szeptember 15-i nyitás után olyan nagy roham indult, hogy a keret rövid időn belül 172%-os túllépésbe futott, így a pályázat sikerrel automatikusan lezárult. Az évtizedes lemaradások pótlásához a jövőben is források kellenek, legalább évi 100 milliárd forintra lenne szükség az ivóvíz és 100 milliárd forintra a szennyvízhálózat fejlesztésére. Gajdos László hozzátette, gőzerővel dolgoznak azon, hogy a jövőben még több forrást biztosítsanak a hálózatok megújítására. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium hétfőn az MTI-vel. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a TESZED, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezet tudatosságot, írták a közleményben. Az eseményhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. A programra tehát szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Szeptember 21-én hétfőn délután az alnövényzet égett Dorog és Tókodaltáró között. Körtvéh Fejdén a tűzoltó főhadnagy a Komárom-Esztergombár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője a dorogimedence.hu megkeresésére elmondta, hogy 15 óra 48 perckor érkezett a riasztás. Dorog és Tókodaltáró között a villamos alállomás közelében egy hektáros területen égett a száraz gaz és az avar. A helyszínre az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Mozgás, mandalafestés, hangtálfürdő és személyes találkozások várják az érdeklődőket a Hölgyválasz Rócsó állomásain. A környékbeli vállalkozónők összefogásából született kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők kipróbáljanak új dolgokat, megismerjék a helyi szolgáltatókat és néhány órát saját magukra szánjanak. A programok díjmentesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Szeptember 25-én Nyergesújfalu következik, ahol a tervek szerint a Body Ritual Method mozgásprogramot próbálhatják ki a résztvevők, majd mandala festés és hangtálfürdő várja őket. További részleteket a dorogimedence.hu oldalon olvashatnak.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék csak elvétve fordulhat elő. 16 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Borongós és egyben szomorú az idő, de itt vagyok én, aki ezen változtatni tud, mármint a hangulatodon persze. Hello, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással háromig együtt. Mia Schulte-vel, hello, Bruno Mars és a Take That, Michael Patrick Kellyvel. Jön az újdonság, a Feel My Life.

0: Leszek, sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Ha ez a sláger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna. Forrás Rádió.

Schulte újdonságát hoztam el nektek. Csak slágerek közt repült, persze. Ez a koktél 5 órában elindítottam már. Háromig tölthetjük együtt az időt. Kevés dumával és jó sok zenével, ígérem. No és minden mellé Bulvár Csokorra, benne pedig állok ebben az órában. Figyú, itt a mai napi koktélos bölcsességem. Egy török közmondást hoztam nektek. Kéz ütöttesebb beforrad, nyelv okoztasebb nem forrad. Ugye érted? Tedd a memóriába, kell, akkor persze vedd elő. Jön mindjárt a Swedish House Mafia The Weekenddel Zayn is énekel, aki Malik, 50 Cent klasszikot is kapsz, Miley Cyrus pedig Dua Lipával. Uraim, itt azt hiszem, hogy elindult a fantáziátok, ugye? Prisoner, így a dal, csak slágerek közdobom.

A Swedish is House Mafia The Weekenddel közösködött 2021-ben. Musso Flame, így a dal címe. Csak slágerek közt hoztam persze. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és borongós idővel. Maximálisan 18 fokkal találkoztok ma. Lesz egy kicsi napsütés, lesz egy kicsi felhő is. Itt szépen elosztva a nap folyamán. Nevezzük őszi időnek, vagy minek? Na itt a hivatalos megfogalmazás, figyuszt. Szeles, napos, kedd, futó zápor előfordulhat. Úgyhogy szaladó záporok szanaszét, mint ahogy emlegette, a 18 fokos maximummal. És Bulmár Csokorral nem sokára benne állok, akit még oda teszünk Anita mellé is, mert hogy énekelni fognak, jön a Meluza és Dermot Kennedy közös, Miley, aki Cyrus és előbb Dua Lipával közösködött, most egyedül az újdonságot hozza majd, CeeLo Green pedig a kereskedelmi szünet után a Music to My Soul-lal

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Balogh és Anita, Looking for Love volt a tiétek 2 évvel ezelőttről érkezett ez a koktél, de nem 2, hanem 5 órában, 3-ig töltjük együtt az időt, itt a Bulvár Csokor Nesze, benne pedig a brazil elektronikus zene abszolút császára Alok. A srác nemrég robbantott a vadonatúj Rave the World projektjével, és alig 2 hete, szeptember 11-én brutális történelmi tömegrekordot döntött a Rio-i Rock and Rio fesztiválon. A szemtanúk szerint akkor a Herring Party volt a színpad előtt, amilyet még nem látott a világ, a vizuális showtól pedig mindenkinek leesett az álla. No és képzeljétek, a DJ király nem áll meg a techno és a house ütemeknél, a legfrissebb tegnapi info, egy elképesztő titkos nemzetközi kollaboráció van készülőben a K-pop superstar Twice tagjával, Neonnal, ha jól mondtam, ha nem, akkor meg bocs. Ha majd egyszer Koreába születek, akkor majd érteni fogom ezeket a neveket. Nos, Bulvár Csokor, benne állok az imént, aki Anitával közösködött a Looking for Love-ban. Mindjárt Anima és Ellie Goulding, jön Pink is, a New Level Empire-től és Mardoltól pedig most azok egyet. Ne is gondolj rám, rám azért gondolhatok,

0: Négyes darabja zárta az első órát itt a Cocktailban. A Liar Liar volt a tiétek, egy nagyon kellemes funky muzsika, imádom az ilyet. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán a Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso közös nyit. Na, mutassam. Oké, ilyen lesz a Honey Boy.
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, kínai-magyar állatorvos tudományi kutatás indul, Richter egészség délelőtt lesz az esztergomi piacon. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az ASB a vaddisznóállományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. Mintegy 100 millió forintos visszanemtérítendő támogatással kínai-magyar állatorvostudományi kutatás indul az Állatorvostudományi Egyetemen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával, közölte az intézmény az MTI-vel. A projekt elsődleges célja egy olyan kétoldalú kutatási és fejlesztési platform kialakítása, amely a Streptococcus baktérium fajok rezisztencia mintázatainak mesterséges intelligencia alapú prediktív modellezésével segíti a célzott és felelős antibiotikum használatot. A program során a szakemberek kínai és magyar állattartó telepekről származó Streptococcus törzsek laboratóriumi és antibiotikum érzékenységi adatait, valamint teljes genomszekvenálási eredményeit gyűjtik össze. Az így létrejövő integrált adatbázisra épülő AI modell alkalmas lesz a rezisztencia mintázatok gyors előrejelzésére és a farm szintű antimikrobiális rezisztencia kockázatának becslésére. Október 3-án az egészség megőrzés is helyet kap a szombati bevásárlás mellett az esztergomi piacon. A Richter egészség délelőttön 8 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpontot is lehet majd foglalni. További részleteket a szűrésekről a dorogimedence.hu oldalon olvashatnak. És végül sport. Lelik Réka válogatott kosárlabdázó, a török élvonalban szereplő Emlák Konut SK csapatához igazolt. Az isztambuli klub a közösségi oldalán mutatta be a következő idényre kialakított játékos keretét, amelynek tagja a világbajnoki negyeddöntős magyar válogatottat erősítő Lelik is. A 27 éves sportoló korábban a Beata Cegléd, a csata, a belga Castor Sprain, majd a Diósgyőr együttesében játszott. Az Emlák Konut elődöntős volt a török bajnokság előző idényében, így selejtezőt játszhat a csoportkörbe kerülésért az Euroligában.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, a csapadék csak elvétve fordulhat elő, 16 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Túl az első órán, és itt már benne a másodikba. Sziasztok, ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével, bulvár csokorral, benne pedig Cash, ami jön ám, JD is, Szigalam, Nofenbach, Nick Holterhouse-zal, elsőként pedig a már beígért Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso közös, no és Neil Rogers persze. Jön a Honey Boy, rádióz velem!

Church. Jaj, de szeretem ezt is. Jade és a Church a tavalyi évből érkezett. Ez a forrás. Köszönöm, hogy velem tartasz. A koktélt hallgatod egészen 3 óráig Tamással. Kevés Dumát, jó sok zenét, és persze Bulvár Csokrot is hozok erre az órára. Benne pedig Kesha. Képzeljétek, egy luxus fehér nemű márka kampány arca lesz a hölgy. Na persze, mesélek majd erről is. Mondanám, hogy megmutatom fehér neműben is, de sajnos nem tudom. Ne haragudjatok, a képzeletetekre bízom, jó? A kéz ütöttesebb beforrad, nyelv okoztasebb nem forrad. Ez a török közmondás a mai napi koktélos bölcs.

Még veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: Lemur napok, na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sici, man!
0: Napul

0: Kelly és Jója Nothing Hurts volt a tiéd, 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és a Móricokkal. Boldog névnapot nektek, mert hogy a mai nap a tiétek. Képzeljétek, 1903-ban a mai napon szabadalmaztatta Italo Marcioni a fagylalt tölcsért, és jelzem hangosan, baromi jó ez a név, Marcioni, imádom. Olasz származású volt egyébként, de New Yorkban élt, fagylalt árus volt, a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papír kúpokban, majd tésztából készített préselt kúpokban árulta a fagylaltját. Na, ezeket a kúpokat az 1904-es amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Aztán egy kis zene, Bryan Adams 1991-ben az Everything I do it for you című dalával 12 héten keresztül vezett az angol slágerlistát. Na meg 1939 megszületett Junko Tabei, japán hegymászó nő. Ő volt az első nő, aki feljutott a világ legmagasabb csúcsára, a Csomorumára. No, ez a bakancs listámon rajta van, de valószínű, hogy ott is maradt kihúzatlanul. Koktél 5 órában, nem sokára a Bulvár Csokor, benne pedig Kesha, előtt azért még énekelnektek egyet. Jó, jön a Hősök és Halott Pénzközös, Christina Aguilera, Lil Kimmel és Even Max. A kereskedelmi szünet után a Lost Your Face a tiétek.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Megérkezett a Mancsi árat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sunfeld és Kesha az imént a Stronger szó eltöltével ezelőttről. Koktél, egészen háromig, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem a Bulvár Csokrot, íme, a popzene örök lázadója, Kesha, ő érkezik. Augusztus 27-én robbant a hír, hogy az énekesnő lett a luxus fehérnemű márka, az Adol Me legújabb kampányarca. A benfentesek szerint a fotózáson olyan elképesztő magabiztossággal pózolt, hogy a stáb elkapcsol a padlót, verdeste. Kesha maga is nyilatkozta, hogy soha életében nem volt még ennyire izgatott, hogy önmaga lehet. A kommentelők és a rajongók persze azonnal megőrültek a Reddit fórumokon a szexi és merész képek láttán. No, de ez még semmi. A Vadóc popdíva alig 3 hete 30-án fejezte be a hatalmas sikert arató monumentális észak-amerikai stadion turnéját, a The Freedom Tour-t. A záró koncert után azonban nem vonult vissza pihenni. E hónap 4-én egy dögös posztban üzente meg a világnak az Insta oldalán. Idézem, csak mert a turnénak vége, tegyünk tisztába egy dolgot, még mindig Kesha nyár van. Baby! No és Kesha dal is volt itt az imént, Baby! Sophie and the Giants dal rövidesen, Alice Merton is, a Lost Frequencies és Mary Froze újdonságot pedig most dobom neked. Jó lesz? Hidd el! Paraíso! Csak slágerek közrepül!

hogy 10/10-es rádióaktivitást mértünk az imént. Az Imagine Dragons és a Radioactive volt a tiétek. Zártam a második órát a koktélban. Lady Gaga készülődik, ő nyitja a harmadikat. Andi hírei után robban a Garden of Eden.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Szép délutánt kívánok! A fogyatékossággal élők megsegítésére 9,3 milliárd forintos program indul. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn. Kiállítás nyílik Komáromban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a déli hír összefoglalót. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program intézkedési tervét a következő 2 évre. Idén 6 intézkedést előkészítenek, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A 2 évben összesen 9,3 milliárd forint költségvetési forrás biztosítanak a terv teljesítésére. A kormány.hu hétfői közlése szerint az országos fogyatékosságügyi program célja a befogadó társadalom kialakítása, amely mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, és ezzel könnyebbé teszi a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a most elfogadott terv pedig az ezek eléréséhez szükséges lépéseket fogalmazza meg 2026-2027-re. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható. És végül sport. A magyar férfi teniszválogatott 2 helyet előrelépett 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték Luxemburgot. Barucki Kornél szövetségi kapitány együttese kiemeltként Chilét, Horvátországot, Brazíliát, Japánt, Dániát, Indiát, Szerbiát, Szlovákiát, Ekvádort, Norvégiát, Perut, Monakót és Tajvánt kaphatja majd ellenfélnál.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő valószínű, még előfordulhat futó zápor, megyénkben azonban erre kevés az esély, 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Van híred Sarah Connorról? Jaj, let's get back to bad boy. Imádtam. Na és persze imádom most is. A részleteket hozom nem sokára. Koktél 5 órában kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Miles Smith, Bruno Speck és Berecki, Mr. Bros, na meg Lady Gaga. Kezd már is a Garden of Eden.

Chris Smith és a tavalyi Stay, alias If You Wanna Dance volt a tiétek. Koktél Nett a forráson, egészen 3 óráig. Köszönöm, hogy velem tartasz. Bulvárcsokrot hozok persze ebben az órában is. Itt lesz a Sarah Connor. Képzeljétek el, ő és férje nem élnek klasszikus házaspárként. Hogy ez mit is jelent? Na, elmagyarázom nem sokára, jó, füleljetek. Sőt, Buenos Morgan visszatekintővel is találkoztok a következő fél órában. Kézütötte seb beforrad, nyelv okozta seb nem forrad. Ez a török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Memóriába fel, ha kell, akkor pedig tessék onnan letölteni. Tyler rövidesen egy kis vizet hoz nekünk, Alex Warren is énekel egy nagyot, Avril Lavigne is, no meg Romy Schulz Alidával közösködik. Csak slágerek közt itt az In Your Eyes.

Vanilla és persze a Water volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél, a már beígért bulvárcsokorral, persze. Kevés duma, jó sok zene, tudod, 3-ig együtt. Jön a német popzene abszolút királynője, őkérem Sarah Connor. E hónap 21-én robbantotta a netet. A 46 éves énekesnő egy egészen elképesztő, őszinte és igencsak szaftos Insta posztban tálal ki a házasságáról. Kiderült, hogy ő és férje, aki egyébként egyben menedzsere is, Florian Fischer, már tavasz óta nem élnek klasszikus házaspárként. No de ne kezdjetek el szomorkodni, mert itt jön a csavar, amitől igazán pikás lesz a dolog. Sarah nem egy unalmas, sablonos válási nyilatkozatot tolt a rajongók arcába, konkrétan leírta, idézem, remekül kijövünk, zárójel újra, zárójel bezárva, épp most jöttünk vissza egy közös kempingezésből, még mindig egy fedél alatt lakunk, együtt dolgozunk, mint mindig, és a kedvünk szottyan, még mindig lefekszünk egymással. Azt a mindenit, micsoda édes szókimondás, ugye? Szóval a dupla kávé után finoman sevelet se nélküled, de a hálószoba ajtaja nyitva marad. Akár így is jellemezhetnénk a kapcsolatukat. Sarah Connor az imént a Bulvár csokorban, persze. Buenos Morgan visszatekintő nem sokára, addig Szikora Robi a Valmarral a Balatoni lányt dobom nektek. Shawn Mendes Camila Cabello-val énekel együtt, jön a The Avener, és Sarah Connor is, ha már ugye ő a Bulvár csokorban. Let's get back to bad boy. Na, a kereskedelmi szünet után

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plus energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: Balatoni lányok után rohangáztunk az imént Zigara Róbival és a Valmarral a tavalyi évből hoztam a slágert. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig 4 órában Buenos Morgan, sok duma, kevés zene. Na és Andi, mert hogy visszatért, vulkanológus lett a hölgy, Olaszországban járt, az élménybeszámolót pedig már is mutatom. Na figyózd!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Visszatért hozzánk Andi. Egyenesen a Csopaki szabad strandról.
3: Ja, igen, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek.
4: Lehet, hogy most az lesz, egy kis élménybeszámoló következik, hogy Andi egy szavakban válaszolt. Tehát milyen volt a múlt hét?
3: Ja, jó.
4: Győzte?
2: Jókat ettetek?
3: Jókat.
4: Na, ennél egyel tovább megyünk, mert én konkrét kérdéssel készültem. Soha nem láttam vulkánt. Az milyen? Jó volt?
3: Jó volt, nagyon, nagyon furcsa érzés egyébként egy működő vulkánon mászkálni. Ráadásul, ugye mi megérkeztünk vasárnap, és hétfőn, azt hiszem talán hétfőn, de lehet, hogy kedden lezárták a repteret. Szóval, mert ugye elkezdett mozgolódni megint az Etna. Tehát most ez az idei év, ezt mondták egyébként ott a túravezetők is, meg mindenki, aki ugye ott lakik, hogy most nagyon-nagyon háborog.
4: Jókor
3: nem tudják, hogy
4: amúgy.
3: Miért. Igen.
4: Tehát,
3: igen.
4: Hogy ez a pont, izgi amikor volt. A pöfékkel büfizget az Etna, akkor Andi úgy, én azon gondolkoztam, hogy visszajut-e vagy sem. Tehát, hogy ez benne volt egy kicsit így a gondolatiságban?
3: Hát persze, főleg szombaton, mert ugye szombat előtt, aztán pénteken este megint elkezdett mozgolódni, megint piros riasztás volt, ugye, és akkor utána visszacsökkentették narancssárgára. Szombaton ugye az volt, hogy megint korlátozták, de csak a bejövőket, tehát 5 gép jöhetett be óránként. Szóval, hogy így ezért eléggé izgultam, hogy vajon vissza fogok-e jutni.
4: Kemény vagy, akkor jövő héten Észak-Korea?
3: Nem, most azért annyira nem.
2: Hát szerintem Andi megtalálta azért a neki való úti célt, nem? Heves és háborog, de néha kitör.
4: Jó, de várjál, még vulkánnal kapcsolatban. Itt ugye nem lehet olyat csinálni, mint amit lehet mondjuk Izlandon, hogy fölmész a kürtőz és belenézel, és látod, hogy ott bugyog, vagy lehetett olyat?
3: Nem, régen volt, 3000 méterig visznek fel, de akkor is csak abban az esetben, hogyha nem annyira vészes a helyzet. Tehát láva folyásnál én úgy tudom, hogy 3000 méterre sem visznek fel.
2: Ha ne is vigyek.
3: Hanem csak ilyen 2005 környékén, de ott is, hogyha nagyobb a hamukibocsátás, meg tényleg háborog, akkor odáig se visznek
4: de
3: fel.
4: De te addig jutottál, láttál bármi folyó tüzet?
3: Nem, én nem mentem föl. 2005-ig mi 2100-ig mentünk. Volt egy ilyen rész, ahova fel lehetett mászni. Hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy anyut magamra kellett volna kötni és húzni, mert szegény azért úgy eléggé megviselt volt, mire fölért, de ezért följutott.
4: Á, semmi. Tehát akkor semmi vagy ahhoz képest, hogy én a múlt héten láttam, mert én voltam a budakeszi Dino Parkban, és ott volt olyan vulkán, ami füstölt is. Csak mondom.
2: Igaz, hogy ez műanyagból volt, de nem baj.
3: Hát füstölni füstölt, persze. Hát nem tudom, hány méterig fölment, 4 méterig ment föl ugye ez a füstfelhő, és akkor ugye ott a hamukibocsátás is, és amiatt zárták le a repteret. Tehát, és egyébként a szállásunkról jól lehetett látni, tehát csináltam olyan képet, ami látszik, ahogy füstöl, és még akkor is füstölt, amikor fönt voltunk.
2: Na jó, de ahhoz elég fölmenni Pestre, ezt megnézni egy BKV buszt, nem?
4: Nem, azért ez ennyiben király, csak azért, mert láttam ilyen rövid videót, amit föltöltöttél, és az kicsit olyan volt, mint a budaörsi dombok, tehát hogy így magas volt, meg minden, de hogy...
3: Hát azért nem gondolom, hogy ilyen a budaörsi dombok, nagyon
4: felküldöm
3: szép
4: a portás bácsit, és akkor pöfékel is.
2: A végén kiderült, hogy csak budaörsi dombok.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: legfrissebbeket, aztán repül Martin Garrix és Jax. A Told You So-val mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Az Árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazzák az élelmiszerlánc szakmai érdekképviseletei. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Esztergomban a Naputcában végzendő támfal megerősítés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható 2027. január 22-e 16 óráig. A munkavégzés időtartama alatt a Naputcát lezárják az átmenő forgalom elől, az útszakaszra csak a lakók és az építési forgalom behajtása engedélyezett. A lakók a Naputca 1-es, 5-ös szám közötti útszakaszt a Basa utca irányából közelíthetik meg. A Naputca 1-es szám és Vasvári Pál utca közötti szakasz munkaterület teljesen lezárt. A munka végzés időtartama alatt a gyalogos közlekedés nem lesz biztosított a lezárt útszakaszon, a lakosság türelmét és megértését kérik. Az Árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége kedden az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az Árrésstop kivezetésére. Idézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximálták az árést. Megjegyezték, az Árrésstop nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. És végül sport, világbajnoki és olimpiai aranyérem megszerzése után visszavonulna Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó. A 23 éves versenyző, aki az idei párizsi Európa bajnokságon 4 érmet nyert, az M4 Sport híradójában elmondta, hogy a 2 érem megszerzése jelent számára motivációt jelenleg. Betlehem Dávid a párizsi játékokon 3. lett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében, a medencés versenyek során pedig 1500 méteren a 4. helyen ért célba. EB-ken 4 aranyat szerzett, világbajnokságon és olimpián viszont még nincs aranya. Előbbin 3 ezüstöt és 2 bronzot nyert.
0: Időjárás.
1: Marad a napos komoly felhős időjárás, néhol kisebb eső futózápor előfordulhat, erős időnként viharos lehet a szél, 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb komoly felhővel, elsősorban keleten, északkeleten lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig ám, ha dolgozol azért, ha pedig autót vezetsz azért, ha viszont pihensz, akkor irigykedem, oké? Okay? Koktél 5 órában, kevés dumajósok, zene, bulvár, csokorben, Miss Mooddal topik addig, jön Pink a Cash-Cash-sel, jön Nelly Furtado is, a Martin Garrix és Jax közös pedig most dobom. Tódjuszom, 4 a dal, rádióz velem, szép délután.

Hát persze, hogy Buddy, Topic és Fireball DML közösét hoztam nektek. Bocsánat, ott volt Nico Santos is, mert hogy az ő hangját is hallottátok. Ez a Forrás Rádió, kereken 3 darab frekvenciánkon. Komárom, ezt

Zac Brown közös Can't Stop Us Now volt a tiétek 4 évvel ezelőttről érkezett a Forrás Rádió szónálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Kevés dumát, jó sok zenét és Tamást kaptok. Na és egy kis közlekedési információt is. A 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagy Szent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek az M1-esen. A Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, míg Budapest felé sávelhúzzással a külső és a leálló sáv járható. Jó hír, hogy a lezárás ideje alatt a Concó és az Igmándi pihenő helyekre ki lehet hajtani. Úgyhogy hajtsatok ki, ha pipilni kell. Az 1-es főúton az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat. Mindez november végéig tart majd. Addig lócükület! Van infód? Dobd el nekem, továbbítom, jó? 0-20-97-8-97-8 5-ös a számom. Bulmár Csókor, rövidesen Miss Mooddal, addig Galantis dal, Criss Cross Amsterdam is jön, Jason Derulo Dido-val, a Blondish és Curtis Wells újdonságot pedig most dobom. A kereskedelmi szünet után repül a

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

A Galantis féle No Money 10 évvel ezelőttről érkezett ide hozzátok. Ez a koktél kereken 5 órában. Csak slágerekkel, ilyen és ehhez hasonló kiválóságok szólnak itt nálunk a nap 24 órájában. És Bulvár Csokorra persze, hogy a koktélban. Miss Mood, ő érkezik, a fantasztikus hangú és mindig dögös Csajci. No, képzeljétek, az énekesnőnél betelt a pohár és kőkeményen beleállt a kommentelőibe. Augusztus 21-én robbant ki a hatalmas online háború, amikor Doroti nyíltan beszélt arról, hogy húsmentes, vegetáriánus életmódot követ. A kommentelők persze azonnal ráugrottak a témára, és olyan bicska nyitogató kritikákkal bombázták, mint például, idézem, hús nélkül férjed sem lesz. Az énekesnő persze nem hagyta magát, és kőkemény igazságokat vágott a kritizálók arcába. Elképesztő módon felháborította a dolog, és kijelentette. Elképesztő, hogy a mai napig rengeteg férfi azt várja el a nőktől, hogy csak a kedvükre főzzenek, és minden házi munkát egyedül végezzenek otthon. No, Miss Mood nem csak az online trollokkal harcol, hanem letarol mindent a slágerlistákon is. Az elmúlt hetekben pörgött maximumon a legújabb Éden című nóta, amit a dögös DJ-vel, Metzger Vikivel és Nagy Bogival közösen hoztak össze. Bulvár Csokor, benne, Miss Mood persze. Jön Justin, Alef Harben, és ő is, mármint hogy Miss Mood, ti Dennyvel és Ricóval. 1-5 évvel ezelőtt itt küldök neked, itt a 12 hónap. Csak slágerek közrepül.

0: Egy újabb dal, egy újabb lassú dal, amit imádok. Sam Feld és Gavin James a Better-rel itt a Forráson. 4 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 5 órában, kevés duma, jó sok zene Tamással. Belecsapunk az utolsóba, kérem szépen. Jön Kitty, hozza a legfrissebbeget, aztán Eva Max és a Loving Myself.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Elutazott a magyar csapat a WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságra. Baka András az ENSZ főtitkárával és több állami vezetővel is tárgyal New Yorkban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt, közölte a Sándor Palota kedden az MTI-vel. A közlemény szerint Baka András munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazik és felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. A világszervezet közgyűlése 81. ülésszakának margóján a köztársasági elnök találkozik amerikai magyar szervezetek képviselőivel is, tették hozzá. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden az országgyűlés. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Polyák Gábor média jogászt kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviseli a fiatal szakemberek versenyén a WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon. A szeptember 22-27-e közötti eseményre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 105 tagú küldöttség utazott, közölte az MKIK az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a szakmák világbajnokságán 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban méri össze tudását. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10-től délig. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mesedélelőttökön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénés és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Marad a napos, komoly felhős időjárás, néhol kisebb eső, futózápor előfordulhat, erős, időnként viharos lehet a szél, 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb komoly felhővel, elsősorban keleten, északkeleten lehetnek kisebb záporok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Az utolsó órába csöppennék, és repült felém anyám. No, ez egy versek bizit átírva, hello. A koktélt hallgatott kereken 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás. Bulvárcsokor is jön, ki lesz benne? Mondom majd, Damian, a David, mindjárt Jude Law, Kygo. Ive Max pedig kezdi az órát, tiétek már is a Love in Myself.

Piano DVD és a Next Summer a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában Tamással. Én pedig ma reggel érkeztem. Na, hello, hello! Egészen 3-ig együtt állt ez az óra még mindenképpen a miénk Buenos Morgan visszatekintővel. Pici kulináris élvezet, jó? Olaszországban mit lehet enni, mit nem lehet, megtudjuk majd a következő fél órában. Andi, mesél! Addig pedig én, például a Bulvár Csokorban Robin Schulzról, 5000 ember herring partiba. Na, ne gondoljatok rosszra, buliról van szó, természetesen. Addig ő, mármint Robin Schulz, Cirillel és Sam Martinnal, jön Mihály Schulte, itt lesz a Blue Lagon nagy klasszikja, a The Girl Next Door pedig már is kezd.

0: Romy Zsult Cirillel és Sam Martinnal. A Word Gone Wild volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, benne bulvár csokorral már is. Romy Zsult a terítéken. E-hon a 10-én valami egészen elképesztő dolog történt a Balti tenger partján. Robin fogta magát és teljesen kisajátította a Timmendorfer strand homokos partját. A helyszíni videók szerint több mint 5000 ember heringpartizott a nyílt ég alatt, miközben a DJ pult mögött Robin olyan látványos vizuális sót nyomott, amiben a tűz és a víz elemei csaptak össze. A stábja konkrétan úgy jellemezte az éjszakát, mint ami teljesen irreális és földön túli volt. Nos, a nyár végén itt volt a strandon, ugye emlékeztek, jelenleg pedig az Ibiza-szindróma csúcsán pörög. Most hétvégén, 26-án zárja ugyanis az exkluzív őszi mini rezidenciáját a legendás Pacha Ibiza klubban. A spanyol klubberek szerint a szombat éjszakai buliaira szinte lehetetlen bejutni, a jegyára pedig az egekben vannak. Nos, ezért játsszuk mi a dalait, hogy ne kelljen pénzt fizetni érte. Romy Schulz is imént a bulvár csókorban, a Buenos Morgan visszatekintőben pedig rövidesen hamizni fogunk, úgyhogy füleljetek nagyon. Miley addig, itt lesz Gempel és Daldoni közöse, Zala Larson is énekel, Ariana Grande pedig a kereskedelmi szünet után. Hozza a fókuszt, mutatom! Focus on me. Focus on me. Focus on me. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Miley újdonsága, szó szerint Miley, mert hogy itt már nincs mögötte Cyrus. A Best Per Se It volt a tiétek, ez a forrás, benne pedig a koktél. Előttem pedig ugye a Buenos Morgan, ma érkezett vissza Andi olaszországi útjáról, és egy picit mesélt arról is, hogy mit evett, és mit nem. Na ez is fontos, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na még egy legeslegutolsó, egy gasztro kérdés, mert ez engem mindig érdekel. Oké, egy jókat ettetek, de mi volt a legjobb?
3: Mi volt a legjobb? Egy ilyen kis picike, nagyon pici három utcányi faluban jártunk, Brukkoliban.
2: Brukkoli tevet.
3: Brukkoli. És ott volt egy étterem, Szörfár az volt a neve, és kékkagylós tésztát ettem, és szerintem az volt a legeslegfinomabb az egész hét alatt, és nagyon-nagyon sokat is kaptam, ráadásul jó árban. Nagyon kedves volt a tulaj, még beszélgetett is velünk, úgyhogy nagyon, na, az nagyon finom volt.
2: És dögösek a rendőrök, nem? Azt hallottam, hogy az olasz rendőrök meg
3: szigorúak. Volt egyébként.
4: Csendőrök, igen.
3: Volt egyébként, igen, ahogy így mentünk, nem is tudom, hova mentünk, már a kocsiba ültem, és ott így nézelődtem, mert valamiért nagyon készülöttek ott, nem tudjuk miért Katanyában. Volt, igen, ott.
4: Megsirincselhettek volna, egyébként.
2: Jó, szép. Azt nem tudom, hogy ez a vulkánpernye ez mennyire fiatalít. Egyébként jót tesz a bőrnek.
3: Nem, remélem, hogy jót.
4: Csak azért jobbat, mint a láva, az biztos.
3: Bár azt mondta a Szörbájt pár tulajdonosa, hogy nem nézek ki 40-nek, szóval, hanem inkább csak 30-nak, úgyhogy már eléggé meglepődött.
2: De miért felmerült a kérdés, hogy hány éves vagy? Hogy erre ezt reagálta?
3: Kérdeztem, mert ugye anyuval voltam, és akkor ugye mutatta a kislányát is, aztán valahogy így megkérdezte, hogy hány éves vagyok, és akkor mondtam neki, hogy 40, és akkor mondja, hogy hát, hogy ő is 86-os, és akkor mondtam, hogy én is 86-os vagyok? Mondom, igen.
2: Rólad hány étteremben kérdezik meg a korodat, mielőtt mondjuk fizetsz?
4: Hát nem, de egyébként ilyen olasz étteremben én is beszélgettem már tulajjal. Persze. Tehát amik ilyen hagyományos ez az olasz, ez a trattore, azt hiszem, hogy nevezik, talán, hogy ezek a vidéki kis éttermeket, igen, meg risztorante. Szóval ott jön a tulaj valóban, és ő faggat, ő kérdezi, hogy ízlik az étel,
3: igen,
4: jól érzed magad, igen, tehát, hogy én is találkoztam már ezzel a mentorítással, én meg ugye az a típus vagyok, hogy én ilyenkor, ha kell, ha nem állok beszélgetni ezekkel az emberekkel.
2: Bennünk ilyen értelemben van egyfajta olasz, tehát, hogy szerintem a családunkban is, meg úgy benned is van egy, tehát, hogy az ilyenkor azért így kitör az emberből. Visszamenős?
3: Szívesen visszamennék, de Palermóra inkább, tehát ott szállnék rá a repülővel, és biztonságosan szeretnék hazajutni, tehát, hogy ez azért ez így elég stresszes volt így az utolsó napon nekem, úgyhogy igazából igen, szívesen. Még ott egy pár részt azért meg lehetne nézni.
2: Szóval. Amúgy tényleg kipihennek tűnik, Andi. Tehát most úgy tűnik, hogy most tényleg feltöltődött, nem?
4: Igen. Hát de az a térség.
2: Jó, de csak kíváncsi vagyok, hogy most így a kipihent Andi, vajon hány perc után szól be először Rolandnak? Tehát akkor mostantól óra.
4: Ma még nem szól be valóban.
2: Ma még ilyen?
4: Máskor ilyenkor már negyediket túl vagyok.
2: Tehát hogy hány nap vulkán?
3: Látjátok, ennyit számít, hogyha egy hétre el tudok menni pihenni.
2: Hány nap vulkán kell neki, hány perc nyugalomhoz?
4: Ez egy ilyen matematika feladatányba összerakjuk.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: A Jonas Blue és Jack and Jack közös Rise az imént. Ezzel zártam az utolsó órát itt a Cocktailban, tehát magát a műsort is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig az 5 órás magazint kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottad. Fogod, holnap is érkezem 10-kor, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor pedig elő, töltögetjük, gyere szomjasan. Jön a beat egészen 5 óráig, benne pedig I és Roland és a legkiválóbb muzsikáink. Visszatérek 5 órára, az amerikai kedvenceket tutihozom nektek, valamint DJ Yellow 2 óráját a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Mennyit a kicsit távoli jövőről, de mit hoz a közeljövő? A Crash RM-től a New Artot, ezt mutatom már is, én pedig holnap 10-re győzök!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, üdvözlöm Önöket. Több mint 2100 programot kínál a kutatók éjszakája. Fico szerint rendkívüli uniós csúcsot kellene összehívni az üzemanyagárak alakulása miatt. Kiállítás nyílik Komáromban. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az üzemanyagárak alakulása okot ad rendkívüli EU csúcs azonnali összehívására annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás, jelentette ki a szlovák miniszterelnök kedden a közösségi médiában is közzétett állásfoglalásában, hozzátéve, ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is a csoport soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfőjeként. Robert Fico úgy vélekedett, visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. Megjegyezte, ha az EU 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcs értekezleteket összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár, annak örömei és manapság főként gondjai. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, a kutatók éjszakája magyarországi központi szervezője a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A keddi eseménynek otthont adó Ericsson Magyarország például csak nem 60 programot kínál, lesz kiberbiztonsági szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbijaikat, és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Tár Izabella, a Kecskés László társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható.
0: Időjárás.
1: A felhőátvonulások mellett az ország nagyobb részén legalább több órás napsütésre számíthatunk, elszórtan valószínű zápor, kisebb eső, az északnyugati szél főleg a Dunántúlon és a középső ország részben nagy területen megerősödik, 18 fok körül mérünk. Szerdán nagyrészt komoly felhős, napos idő várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Hozok nektek nagyon klassz újdonságokat, például hazai frontról. Érdemes lesz velem tartani a mikrofon mögött egészen délután 5 óráig. I.S. Roland, kezdésként jön Crash Adams és a New Heart.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, aki tegnap reggel velünk tartott a Buenos Morgenben, az pontosan tudja, hogy vadonat új dallal rukkolt elő a Crazy Boys, Tolvaj Renével, illetve Marco X-el, vagyis Istenes Márkóval közösen, ugye utóbbit még a legutóbbi X-faktorban ismerhettük meg. Nos, a léggömb nagyon-nagyon hamar ott találta magát, például a YouTube-on a leghypoltabb zenei videóként, úgyhogy abszolút a felkapott lista éléről érkezzen nektek egy újdonság. Ez tehát a Crazy Boys, Tolvaj René és Istenes Márkó közös slágere, a léggömb.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló falevelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, 2 órán keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket. A folytatásban például a Take That és Michael Patrick Kelly közös újdonságát, ez a Feel My Love, ami szeptember 4-én jelent meg hivatalosan kislemezként. A fülbemászó, finom country hatásokkal átszőtt popsláger a zenekar készülő Dreamers című 10. stúdió albumának egyik előfutára. Egyébként maga a dal a kitartásról, a nehézségek leküzdéséről és a feltétel nélküli támogatásról szól. Jöjjön tehát a Take That újdonsága Michael Patrick Kellyvel kiegészülve. Ez a Feel My Love. Don't

0: Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

0: Kapcsolj rá a ritmusra! Beat! Beat! A délután hangja, itt a Forrás Rádió.
1: Hey, what's up? This is Rehab.
2: Hello, ladies.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, jöjjön egy újdonság hazai frontról, érkezik már is az Imágó Mundi együttes, és az idei Széthullik a világ című albumuk vezető trackje, ez az Estelente.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Ebben az órában tele voltunk újdonságokkal. Hoztam hazai frontról kettőt, az egyiket a Crazy Boys-tól, Tolvaj Renitől, valamint Istenes Márkótól így egy csokorban. Ez volt a Léggömb, valamint itt volt velünk az Imágó Mundi és az Estelente, de hallhattátok a Tégdet vadonatú és slágerét Michael Patrick Kellyvel közösen. Ez volt a Feel My Love. A következő 60 percet pedig Alle Farbennel indítjuk. Ez lesz majd a hírek után teljes egészében a Flowers. We'll be right back.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veoliánál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár. Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Országos nemzetiségi mandátumot adott ki az NVB, új funkcióval bővült a TÁP, idén is lesz Városi Diáknap Tatán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég az MTI-vel. A közleményben egy lakásvásárlás példáján keresztül mutatták be, hogyan működik a szolgáltatás. A hitelügyintézés, a lakásbiztosítás, valamint az új TV és internet előfizetés során ugyanazokat a személyes adatokat több szolgáltató is elkérheti. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcímadatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, tették hozzá, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, majd tartós, akár több évre szóló. Országos nemzetiségi mandátumot adott ki a Nemzeti Választási Bizottság keddi budapesti ülésén. Az országos horvát önkormányzatban 2024-ben szerzett mandátumot Ronta Róbert a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület listájáról, de a képviselő szeptember 1-i hatállyal lemondott. Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A jelölő szervezet a rendelkezésre álló határidőn belül kérte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Bozsánovics Renátának adják ki. Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályoknak, az NVB kiadta a mandátumot Bozsánovics Renátának. Az NVB határozata nem jogerős, ellene 3 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriánál. Idén is megszervezi a Városi Diáknapot Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata a Kastélytéren, valamint az építők parkjában. Az esemény szeptember 23-án, vagyis holnap várja a fiatalokat. A 2026-os diáknap tematikája, hívószavai a környezet, az élmény és az aktivitás. Ennek jegyében változatos programkínálattal, versenyekkel várják a szervezők a tatai fiatalokat, akik meglátogathatják majd 15 civil szervezet és intézmény interaktív standjait, részt vehetnek sportos és kulturális programokon, emellett pályázatokkal és önkéntes lehetőségekkel ismerkedhetnek. A nap folyamán sárkányhajó, szkander, evező, strandröplabda és főzőversenyeken is indulhatnak a diákok, valamint információkat gyűjthetnek az iskolai közösségi szolgálatról. A diáknap holnap tehát 10 és 14 óra között a Kastélytéren, 15 órától pedig az építők parkjában várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A felhő átvonulások mellett az ország nagyobb részén legalább több órás napsütésre számíthatunk, elszórtan valószínű zápor, kisebb eső, az északnyugati szél főleg a Dunántúlon és a középső ország részben nagy területen megerősödik, 18 fok körül mérünk. Szerdán nagyrészt komoly felhős, napos idő várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig robog tovább a Beat, a délután ritmusa. Ahogy ígértem, Alle Farbennel kezdjük ezt az órát, továbbra is hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. A mikrofon mögött még mindig I és Roland, és akkor már is jöjjön a Flowers.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Martin Garrix és a Used to Love után, Eva megszérkezik már is, és tőle a tavalyi nagy kedvenc, ez már is a Wet Hot American Dream, itt a

0: Millás Rádió. Mindig veled.
1: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek. Ez a forrás

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a Mancsi árat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet.

0: keresd minket a mancsjarat.hu oldalon és a Facebookon. Na, hogy megy a meló?
1: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
0: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
1: Komolyan?
0: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
1: És milyen a cég?
0: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
1: Na, ez már jól hangzik.
0: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

első kézből szeretnél tudni mindent? Klikkelj a Forrás Rádióra a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon.

Egy kis nyári hangulat ebben a kicsit szomorkás őszies időben. Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. A Valmártól a Dallét hallhattuk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig egy picit latinosra vesszük a stílust. Enrique Iglesias érkezik ugyanis Pitbull-lal és I Am Chino-val kiegészülve. Ez a Tamo Bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Have you-

0: Jön Zimmerer Tomi és a Charter, majd pedig este héttől Light Session DJ Yellow-val. Holnap reggel a Buenos Morgenben Tali, az elmúlt két órában I.S. Solandot hallottátok.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre. Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
7: Következő alkalom október 3-án.
6: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra köszöntöm Önöket. Megöltek egy taktakenézi önkormányzati képviselőt, egyre több testmozgást végeznek az európaiak. A KDNP 13 éves korhatárhoz kötni a digitális platformok használatát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő taktakenézen, írta a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán kedden. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként lett képviselő taktakenézen. A Keresztény Demokrata Néppárt 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt saját gyermekvédelmi törvénycsomagjában, amelyet kedden nyújtottak be az országgyűlésnek, a digitális eszközök forgalmazóit figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni. A törvényjavaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő a digitális eszközök használata esetén, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. A szabályozás célja nem a fiatalkorúak digitális kizárása, hanem az ellenőrzött és biztonságos platform használat biztosítása, rögzítették. A nem sportoló európaiak száma 45%-ról 39%-ra csökkent, a tagországok hetente többszöri testmozgást végző állampolgárainak aránya 32-ről 38%-ra, a naponta sportolók aránya pedig 6-ról 9%-ra emelkedett a legutóbbi 2022-es felmérés óta, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és kedden közzétett Euróbarométer felmérésből. A brüsszeli közlemény szerint a szeptember 23-a és 30-a közötti Európai Sporthét alkalmából készített felmérés azt mutatja, hogy a testmozgást választó európaiak fő motivációja a fizikai egészség javítása vagy fenntartása és a pihenés. A megkérdezettek 26%-a kifejezetten a mentális egészség javítása érdekében sportol vagy folytat fizikai tevékenységet. A Vöröskereszt Komárom-Esztergomvár megyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes viradók segítségére. Bábolnán a közösségi házban egészen 18 óráig nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A komoly felhők mennyisége csökken, ugyanakkor elsősorban keleten, észak-keleten, az éjszaka második felében is előfordulhatnak felhősebb körzetek, néhol eshet is. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb komoly felhővel, 19 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Bad Bunny és a No Eva Joel. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Indítom a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját, nem annyira hétköznapian. Kedv van, úgyhogy az amerikai kedvenceket tudja, hogy felétek dobom, és mindemellé persze jön a visszadek rovat is egy nagy durranással. A The Black Eyed Peas és az I Got a Feeling lesz itt. Ó, én már nagyon várom. Sőt, várom DJ Yellow-t is. A Light Session 2 órájában 7 és 9 között hozom. Jennifer Lawrence érkezik. Miért visel gyakran fejkendőt? Meg tudjátok, itt lesz Beyoncé is, na meg mesélek kicsit Miley Cyrusról is. Tudom, tegnap is meséltem, de azért ma is hozok egy kis történetet róla. Addig pedig legjobbjaink, Mia Schulte újdonsága, elsőként pedig Madonna a blogban. A Love Sensation érkezik már is, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Stúdió albuma, nos az új korszakot és az ünneplést viszont egy szívszorító tragédia árnyékolta be. Augusztus végén teljesen összetört a hölgy, amikor 80 éves korában elhunyt imádott keresztanyja, a country legenda Dolly Parton. Miley az Instán osztott meg egy zokogós, mélyen személyes búcsút. Elárulta, hogy az utolsó beszélgetésük pont a zenéről és a metamorfózisról szólt, és Dolly azt akarta volna, hogy Miley legyen erős és írjon egy dalt a fájdalmáról. És Miley most pontosan ezt teszi. Úgyhogy az új albumom már nem, de majd valószínű utána megjelenik egy kis lemez a fájdalmáról. Alex Warrennek nem fáj semmi, gondolom én. Fever Dream adalcíme, itt az

minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

Sam Fender és Olivia Dean a Rain Me In a 16. pozícióban. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy. Tehetted egészen 7 óráig az amerikai lista pörök. Én Tamás, Teddy Swims-el a folytatásban, a Mr. Know It All a tiétek, a 15.

Apropó Beyoncé, van egy forró és egyben cuki sztorim. Jay-Z épp Londonban adott teltházas koncertet, amikor a műsor közepén egyszer csak leállította a zenekart. Na miért? Hát azért, mert kiszúrta a VIP páholyban rejtőzködő feleségét, aki egy hatalmas kapucnis púcsi mögé próbált bújni a kíváncsi szemek elől. Jay-Z nem teketóriázott, élőben a színpadról énekeltette el a teljes stadionnal a Boldog Születésnapot Beyoncé-nak című szösszenetet, miközben az énekesnő teljesen elvörösödött, fújt puszikat a tomboló tömegnek. No, hát ez az igazi házassági gól, kérem. A válási pletykáknak egyszer és mindenkorra lőttek. Beyoncé az imént!

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Halálos késerés volt egy esztergomi munkásszállón, nő a kereslet a csemegeszülő iránt Magyarországon, 6 éves kínai kislány állított fel női világcsúcsot Rubik kockában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Késsel okozott halálos sérülést lakótársának egy esztergomi munkásszállón egy férfi, majd elmenekült. A 19 éves elkövetőt fél órán belül elfogták, közölte a rendőrség a honlapján. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap éjjel kaptak bejelentést a bűncselekményről, majd a közterület felügyelőkkel közösen egy közeli utcában találták meg a késsel tettesét. A Tatabányai Járásbíróság közleménye szerint az emberüléssel gyanúsított férfi ittas állapot keveredett szóváltásba a sértettel, majd visszament saját szobájába. A sértett utána ment, ekkor az elkövető megszúrta egy 20 cm-es késsel. A sértett barátnője egy törőközővel próbálta elállítani a vérzést, azonban az áldozat életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. A járásbírósága a bűncselekmény jellegére tekintettel elrendelte az elkövető letartóztatását. Nő a kereslet a csemegeszülő iránt hazánkban, a gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kedden a honlapján. Magyarországon jelenleg mintegy 379 hektáron termesztenek csemegeszülőt, emellett a borszőlő fajtaként besorolt, de friss fogyasztásra alkalmas fajtákból is nagyobb mennyiség kerül étkezési célra, így az étkezési célra szolgáló szőlőterület évente 900 000 hektár a tehető. Az évente megtermelt mennyiség jellemzően 4600 tonna környékén alakul. A kamara szerint a csemegeszülő iránti piaci kereslet indokolná a hazai termesztés fejlesztését. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 század másodperces átlagidőt ért el, közölte a CCTV kínai állami televízió kedden. A jelentés szerint Lian Yunche a Rubik kockázás mellett tánccal és zenével is foglalkozik, édesanyja elmondta, hogy lánya több mint 1300 a kocka kirakásához használt úgynevezett algoritmust vagy mozdulatsort memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol. A Rubik kockát a 70-es években találta fel Rubik Ernő magyar építész, és a játék azóta világszerte elterjedt logikai fejtörővé vált.
0: Időjárás.
1: A komoly felhők mennyisége csökken, ugyanakkor elsősorban keleten, észak-keleten, az éjszaka második felében is előfordulhatnak felhősebb körzetek, néhol eshet is. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb komoly felhővel, 19 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

10. Héten Miley Cyrus és az egykori Dolly Parton dal, amiről már meséltem a mai charterben, a Jolene. Került elő mindez ugye annak kapcsán, hogy Dolly Parton sajna augusztusban elment. Szép délutánt kívánok mindenkinek ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert keddévén, persze, hogy az amerikai kedvencekkel, a Visszatek rovat is itt van mindjárt. Jön a The Black Eyed Peas és az I Got a Feeling, találkozol DJ Yellow-val, mert hogy ő lesz porondon a Night Sessionben 7 és 9 óra között, viszont még előtte tuti Jennifer Lawrence, aki elárulta, miért visel gyakran fejkendőt. Na megtudod, nem sokára várd csak ki. Addig pedig hozom a legjobbjainkat. Zala Larson mindjárt, elsőként pedig Dolly Parton újdonsült. 9 to 5, na ez a dal, 1980-as datálással hozom ma a 9-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8. No nightmares when you can still see the light.

0: beleszólunk az életedbe. Ez a Charter, a Forrás Rádió top listája.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember!

Pietri és Peter Spruce, a Hold My Love volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam a kedvencemet. Kedd amerikai lista itt a charterben már is egy nagyon édivéri hölgyel. Olivia Rodrigo-t konferálom neked, itt a Trump Dead. Ez a hatodik.

0: Drop Dead.
1: Hatodik helyen Olivia Rodrigo és a Drop Dead. A Forrás Chartert hallgatod, az amerikai lista a porondon egészen 7 óráig. Köszi, hogy itt vagy. Bruno Mars-szal a folytatásban. Alex van a lassúja után, szerintem ez a másik nagy kedvenc esküvőkön. A Risky Doll érkezik, most az ötödik.

21. Olivia Dean és a Man I Need. A tavalyi évből hoztam neked. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Jennifer Lawrence a terítéken az utóbbi időben több olyan fotó is készült, amelyeken kendőt visel a fején, emiatt pedig sokan azt gondolták, hogy a színésznő új divat őrületet indított. Most azonban kiderült, hogy szó sincs divat hóbortról, egyszerűen védeni szeretné a bőrét a napfénytől. Ugyanis a 36 éves színésznő arról mesélt, hogy az arcán melazma, vagyis pigment foltok jelentek meg, amelyeket tretinoinnal, egy A-vitamin származékot tartalmazó krémmel kezel. A készítmény azonban érzékenyebbé és hámlóvá teheti bőrt, ezért különösen fontos számára a nap elleni védelem. No, hát ezért a kendő, kérem szépen. A hölgy viszont egyáltalán nem bánja, hogy emiatt furcsán néz ki. Minket se zavar, csak szólok, védd a fejed, védded. Olivia Deannek nem tudom, mit kell védenie. So easy to fall in love címmel szerepel itt a harmadik helyen. No, persze, hogy az amerikai listán.

A Teme Impala és Jenny közös Dracula éten a második Tacsártert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ezügyben Ariana Grande-t kell, hogy emlegessem. A Hate That I Made You Love Me érkezik.

az első ezen a héten. Persze, hogy Ariana Grande, de szerintem a hangját úgyis felismertétek. A hitet I Made You Love Me volt a tiétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a forrás chartert, no és persze az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek. No és Tom Holland, valamint Zendaya, még ahhoz is túl fáradtak voltak szegények, hogy elmenjenek nyaralni. No, hozom holnap a részleteket. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Na, apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig indul a Buenos Morgan élőben. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok! Baby!

újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák az élelmiszerlánc szakmai érdekképviseletei. Kiállítás nyílik Komáromban. 3 perccel járunk 7 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Az árstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége kedden az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az árstop kivezetésére. Felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximálták az árést. Megjegyezték, az árstop nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, a kutatók éjszakája magyarországi központi szervezője, a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A keddi eseménynek otthont adó Ericsson Magyarország például csak nem 60 programot kínál, lesz kiberbiztonsági szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbijaikat, és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Tár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható.
0: Időjárás.
1: Este fokozatosan legyengül a légmozgás, gyengén felhős idő várható. Szerdán az ország túlnyomó részén felhőtlen égbolt, szikrázóan napos idő valószínű. Számottevő eső nem várható, de a keleti észak-keleti megyékben elvétve előfordulhat zápor. A hőmérséklet holnap reggel 8, délután pedig 19 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Legyen tánc! Indul a Light Session a Forrás Rádió Mix

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Tűz volt Dorog és Tokodaltáró között. Fergeteges hangulatban telt a monostori szüreti felvonulás. Kiállítás nyílik Komáromban. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. szeptember 22-én, kedden este 8 órakor. Szeptember 21-én, hétfőn délután az aljnövényzet égett Dorog és Tokodaltáró között. Körtvéfáj Dina a tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője a dorogimedence.hu megkeresésére elmondta, hogy 15 óra 48 perckor érkezett a riasztás. Dorog és Tokodaltáró között a villamos alállomás közelében egy hektáros területen égett a szárazgaz és az avar. A helyszínre az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Az iskola kezdéssel egy időben a gyerekek visszatértek a mindennapos testneveléshez és a különböző edzésekhez is. Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus rádiónknak arról beszélt, hogy ha a gyermek külön edzésekre jár, akkor a közétkeztetésen kívül figyelni kell a plusz tápanyagbevitelre is.
3: Ugye, ha igénybe veszi a gyermek a közétkeztetést, a közétkeztetésnek, ugye ehhez van egy rendeleti háttér, korosztályos bontásban, hogy mennyi a toli tartománya a kalóriának, élelmiszercsoportonként lebontva, hogy a 10 nap alatt hányszor legyen hús-húskészítmény, tej-tejtermék, zöldség, gyümölcs, gabona, de ezek alapból egy átlag gyermek igényeihez vannak igazítva, tehát hogyha a gyermekünk jár még délután edzésre, a plusz tápanyagoknak a bevitele az szülők, tehát nekünk a feladatunk, hogy erre figyeljünk. Nyilván ez attól is függ, hogy valaki mondjuk tényleg csak hobbi szinten jár edzésre, és olyan mozgásra jár, amiben mondjuk nincs verseny része, meg megint más az, amikor tényleg nagyon komolyan heti több alkalommal, versenyekkel tűzdelve, akár később egy élsportra felkészítve őket, de az mindenképpen fontos, hogy az edzés előtt fel legyen töltve a gyermeknek a szénhidrát raktára, illetve megfelelő legyen a hidratáltsági állapota.
2: Szeptember 12-én a kora délutáni órákban már gyülekeztek a lovasok és a hintók Koppány monostoron, a Dózsa György művelődési ház udvarán, a monostori szüreti felvonulás napján. Nem sokkal később egy kis vonat és egy utánfutóval ellátott traktor is megérkezett, amelyekre azok is felkapaszkodhattak, akiknek a lovas kocsikon már nem jutott hely. Körösi Flórián, a Monostori Kulturális Egyesület elnöke örömmel számolt be arról, hogy minden évben nagy lelkesedéssel látnak hozzá a nagyszabású rendezvény megszervezéséhez. A szüreti felvonulás ugyanis az első olyan közösségépítő őszi program a városrészben, amelyet a helyiek évről évre nagy várakozással fogadnak. Körösi Flórián mellett a nagyszámú közönséget Cita János alpolgármester és dr. Árvai Nikolett, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte. Az egyes állomásokon zsíros kenyérrel, málna szörppel és természetesen zamatos borokkal kínálták a vendégeket. Gál László, Latinovics díjas versmondó ezúttal a kisbíró szerepébe bújt, és kikiáltotta, hogy az idei termés minőségére sem lehet panasz. A jó hangulatról a Garabonciás Néptánc Együttes is gondoskodott, amelynek tagjai vidám produkciókkal színesítették a szüreti felvonulást. A nap végén nem maradhatott el a hagyományos szüreti bál sem, ahol egészen hajnalig tartott a mulatozás, a tánc és a jó kedv, számolt be honlapján Komárom város. A The Blackbirds Beatles emlékzenekar koncertjével zárult a Tatai Szabadtéri Színpad 2026-os nyári évada. A Tatai Városkapu Nonprofit ZRT szervezésében július 4-e és szeptember 12-e között lezajlott angolkerti programsorozat sikeres szezont zárt. Az idei nyári repertoárban, amelynek főszervezője Fatuska Máté volt, színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok és kertmozi vetítések is szerepeltek. Az elmúlt hetekben a helyszínen a közönség 4 gyerekelőadást, 4 szabadtéri film vetítést, 3 színházi előadást és 3 koncertet láthatott, hallhatott. Pap Tibor, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT vezérigazgatója a programsorozatot értékelve úgy nyilatkozott, pozitív volt a mögöttünk álló nyári szezon, hiszen sikerült egy változatos évadot megszervezni. Természetesen sok tapasztalatot szereztünk arról, hogy mit vigyünk tovább és mit nem. A jövőre nézve az a célunk, hogy olyan minőségi, kulturális értéket hozzunk létre, amely nem csak a tataiaknak marad emlékezetes, hanem ide vonza a látogatókat hazánk más tájairól is. A leginkább előremutató számomra, hogy idén a fénytechnikai szolgáltatáson kívül minden feladatot a saját kollégáink végeztek. Ez egyben nagyon jó tesztje is volt annak, hogy a megújult városkapus csapat képes összhangban, jó hangulatban lelkesen dolgozni. Ez a közösségi szellem pedig nagyon fontos számunkra, emelte ki Pap Tibor. A Városkapu ZRT már elkezdte a következő 2027-es nyári évad szervezését, közölte Tatabánya a honlapján. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig látogatható. És végül sport. Magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Dorogi Bányász FC a Puskás Akadémia FC 2 csapata ellen az NB3 északnyugati csoportjának 8. fordulójában. A szeptember 19-én szombaton 18 órakor kezdődő találkozón Schildkraut Krisztián duplázott, majd Kövesdi Péter és Ladányi Gergő is betalált a Buzánszki Jenő labdarúgó stadionban. A sikerrel a Dorog 8 mérkőzés után 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel 19 ponttal áll. Az MLS aktuális tabelláján a második helyet foglalja el, 1 ponttal lemaradva a haladás mögött. A dorogiak legközelebb szeptember 27-én, vasárnap 16 órakor a Credobusz Moson-Magyaróvár vendégeként lépnek pályára, adta hírül a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
4: Ha egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek, ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek, te úr.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instagramot,

0: Rádió. Bárkányban az FM 98.1-en.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én szerelőse javítós vagyok. Van olyan, hogy valamit megjavítok, és rosszabb lesz, mint volt, de magát a gondolatot, azt én éljenzem és üdvözlöm. Andi, te javítottál valamit mostanában? Van valami, amit így büszkén használsz a mai napig, hogy te megjavítottad?
2: Mostanában? Hú!
1: Nincsen büszke javításod?
2: Egyszer a csapot.
1: Na és mi volt? Mi volt a gond?
2: Csöpögött.
1: Igen, és mit csináltál?
2: Apu nem ért rá, és akkor neki álltam én.
1: Honnan tudtad, mihez kell nyúlni?
3: Tömítést cseréltél,
2: hát, vagy mi? Hát tutoriál videó.
1: És voltak dolgaid?
3: De mit, tömítőgyűrűt cseréltél, uh-huh, vagy mi? Na, ja, mondjuk, tehát ennyire azért még én, igen, is jó vagyok.
1: Na jó, de honnan szerzel tömítőgyűrűt? Tudod, hogy le kell lezárni?
2: Hát az Óbiba bemegyek, és akkor segítem.
1: Óbiba. Az a régi volt, és van az újja. Newmax.
3: Ha új városban van, Óbi. Ha új városban, Óbi. Na, ilyen szinten én is jó vagyok. Ilyet megtok oldani.
2: A miénk az új városban.
3: Sőt, ha angolosan egy Newbuy.
1: Például nem csapott arcba a víz? Tehát nem volt az, hogy elfelejtetted
2: elzárni? Először el kell zárni, nem.
1: De ezeket tudtad.
2: De persze.
3: Nem volt spritz.
2: Attól, mert nő vagyok, attól még ilyeneket tudok.
1: Jó, de oké, rendben, jó, ez tetszik, ez az irány. Én, amire most nagyon büszke vagyok, és megjavítottam, az a fejhallgató, ami rajtam van. Tehát ez egy nagy szerelés volt. Itt kábeleket kellett helyre rakni, összecsavar, húzózni minden. De amiben a feleségem nagymester, a kislányunknak vannak ilyen tök jó játékfigurái, vannak törpök, vannak vinyusziék, meg ilyenek, és hát rendszeresen elengedik fülüket, orrukat, lábukat, és ilyen eléggé amorf lények lesznek belőlük viszonylag hamar, és a feleségem pillanatragasztóval mindent megjavít. Tehát van otthon egy ilyen kis kórház, és mindent össze tud ragasztani úgy, hogy utána még használható legyen.
3: Plüss kórház. Egyébként ez mennyire cuki.
2: Igen.
3: Tehát szerintem ez is egy ilyen eladható dolog lenne például, hogy plüss kórház.
2: Igen, és gyerekkel együtt lehetne ugye ezt csinálni.
3: És a gyereket, igen, is megragasztja. Aha,
2: tehát oda ragasztja.
1: Javítjuk, amit lehet, vagy nem tudom, ti ragasztottatok-e már meg szikszalaggal autót, de ugye rengeteg ilyet látok a forgalomban.
2: Hát van ilyen, én már igen.
1: Dagtéppel összeragasztják, hogy ne nyíljon ki, ne csúszol le.
2: Én már csináltam ilyet.
3: Én nem, de amikor Mexikóban voltunk, ott sok ilyen autó, ott nincs, azt tudni kell, ott ugye nincs ilyen, hogy forgalmi engedély, tehát ők nem vesződnek ilyenekkel. Hát ott azért lehetett látni olyan sofritoni javításokat, meg gyerekek, ott minden is volt.
1: Igen, és ezek tök jó megoldások szerintem. Jó, nyilván nem túlzásokba esve, én olyat például nem merek javítani, amiben áram van, tehát hogy ahhoz nem merek nyúlni, de úgy egyéb dolgokkal meg lehet próbálkozni, mert most mi történik? Még rosszabb lesz? És akkor mi van?
2: Hát ha nagyobb a baj, akkor többet kell fizetni érte.
3: De azért mosógépnek ne állj neki.
2: Annak én se állnék neki.
1: Hát jó, nyilván most nem feltétlen erről beszélek, de itt például írnak ilyeneket, hogy itt rengeteg esemény van ezekben a Repair Cafékben. 60 ezer eseményt rendeztek már 1,5 millió látogatóval és 1,6 javítandó tárgyal. Ilyeneket javítanak, hogy például megmutatják a gyerekeknek, hogy találják meg a bicikli belsőn a hibát, javítsák ki, játékautót szerelnek, varnak, plüss állatokat. Szerintem ezek mind olyan dolgok, amiket érdemes, és tök jó.
3: Amúgy nagyon menő. Tehát én is azt gondolom, hogy már magát a mentalitást is, ha átveszi a gyerek, hogy nem az van, hogy na akkor picit elszakad, picit megtörik, stb. Anya, apa, vegyünk újat, ne, hanem akkor próbáljuk meg tenni érte, megjavítani. Tehát ez egy tök jó gondolkodásmód.
2: Volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó videó, már nem is tudom, hogy hol láttam, valami Reels videó lehetett, hogy tudjátok, amikor régen voltak ezek a fülhallgatók, ez a régi kábeles, és most addig tekerted, meg úgy hajtogattad, hogy szóljon a füledbe, most meg, igen, ugye az van, hogy tönkre megy a füles, és akkor vesznek egy másikat helyette. Mi meg addig csavargattuk, meg szikszalagoztuk, meg mindent csináltunk vele, hogy szóljon.
1: Pontosan, és meg lehetett csinálni.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Velünk a bulira, az ország legismertebb DJ-vel.

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így,

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél.

0: kell, nekem fiasztal az élet, nálam más a kaliber van ilyen.
1: Ne feled, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este.

szinte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!